0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Leona.
1: Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
3: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit,
1: az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: SMR.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: James.

0: Bond. James Bond. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újak pengetik a húrt.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt. A cifrineket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádió.

0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz.

0: Időtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiu slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jú slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket! Szeptember 21-én hétfőn a Szabadkai Magyar Rádió 107,1-es frekvenciáján. A nyári szünet után ma ismét elindul az őszi műsorrács, és ezzel együtt hétköznaponként reggel 6 és 10 óra között újra itt lesz a napindító Önökkel. A következő 4 órában friss hírekkel, aktuális információkkal, közérdekű tudnivalókkal, árfolyammal is. Természetesen sok-sok zenével várjuk majd Önöket. A mai műsorban szó lesz az október 25-i köztársasági parlamenti választásokról, a választási tudnivalókról. Ladóczky Gyulát, a köztársasági választási bizottság tagját kérdezzük. Ezt követően az állami legalizáció kerül terítékre, Buczkó György ügyvéddel beszélgetünk majd a téma kapcsán. Ezután telefonon kapcsoljuk Pásztor Szabolcsot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatási igazgatóját, akivel a nemzetközi munkaerőpiaci trendekről és a mesterséges intelligencia munkavilágára gyakorolt hatásáról is beszélgetünk. Lesz természetesen 8 óra után nálunk árfolyam, lapszemle is, gyászjelentés is, majd pedig az utolsó óránkban 9 és 10 óra között ma egy stúdió vendéget köszönhetünk, még pedig Fremond Árpádot, akit a pénteki Magyar Nemzeti Tanácsüléséről, valamint az MNT választásokról kérdezünk. Ezt követően pedig Bács-Feketehegyre látogatunk majd, a Bács-Feketehegyi iskola évkezdéséről, a diáklétszám alakulásáról és az intézmény fejlesztéseiről beszélgetünk majd. A műsor végén pedig már előre tekintünk, ahogy azt megszokhatták, a mai Mozaik műsorvezetőjét kérdezzük majd arról, hogy milyen témákkal várják Önöket 10 órától. A mai napindító csapatát Dédics Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Sóti Tamás, valamint Szabó Cibolya Tibor zenei szerkesztők alkotják, az adásvezető technikus Váradi Valentin, Önöket pedig én, Rafek Violetta. Egészen délelőtt 10 óráig várom és maradok Önökkel. Örülünk, hogy a nyári szünet után ismét együtt kezdhetjük a napot. Tartsanak velünk a következő 4 órában, hiszen itt a napindító, a Szabadkai Magyar Rádión a 107,1 MHz-en.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A pontos idő 6 óra 7 perc, és nézzük, hogy milyen időjárást hozott a hétfő reggel. Bevallom, hogy amikor ma hajnalban kiléptem az ajtón, kicsit meglepett, hogy mennyire enyhe még a levegő, mert hát ugye az előző napokban elég frissek voltak a hajnalok. 5 óra után, valamivel pár perccel 5 óra után 19 fok körüli hőmérséklet fogadott kint az udvaron, és az élénk szél is rögtön jelezte, hogy várhatóan változás érkezik, ugyebár. A változás pedig a meteorológusok szerint valóban megérkezett, egy hidegfront vonul át éppen most a térségünkön. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint Palicson éjfél után közel 20 fokot mértek, napközben azonban már jóval frissebb időre számíthatunk. Szabadkán is környékén délelőtt még több lesz a felhő, és kisebb eső, néhol futó zápor is előfordulhat, később azonban északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt majd a nap. Az északnyugati szél időnként megerősödik, így a hőérzetünk is hűvösebb lehet a reggeli 19 fokhoz képest. A hőmérséklet 22 fok körül alakulhat a legmelegebb órákban Szabadka térségében, Vajdaság más részein is frissebb lesz a levegő a korábbi napokhoz képest, a legmagasabb hőmérséklet többnyire 22-25 fok között alakul majd, délebbre ennél valamivel melegebb is lehet. És aki tegnap még a nyárias időt élvezte, annak ma már érdemes egy könnyebb kabátot is magával vinnie, mert ugye itt 22 foktól többre nem lehet számítani, ami mondjuk itt a hajnali órákban még kellemes számít, de napközben már lehet, hogy a hőérzetünk az majd egy kicsit alább hagy. A következő napokban pedig tovább mérséklődik a meteorológusok szerint a hőmérséklet. A friss reggeleket követően napközben általában 18 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk majd. A mai reggel tehát már a változás jegyében telik, enyhe hajnal, élénk szél, napközben pedig fokozatosan hűvösebbé válik az idő. És ha már a széllel indítottuk a reggelt, akkor jöjjön most egy dal, amelyben maga a szél is fontos szerepet kap. Maradjanak velünk, itt a 107,1 MHz-en.

0: Ébredjen velünk!
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.
1: 6 óra 17 perckor pedig nézzük meg, hogy kiket ünneplünk ma szeptember 21-én. A mai névnaposok között ott van Máté, a bibliai eredetű név a héber, Mattanya név rövidített, Mattai formájának görög alakjából származik, jelentése Jahve ajándéka. És ma ünnepelnek a Mirellák is. A latin olasz eredetű név a Mira olasz becéző továbbképzése, jelentése pedig csodálatos. Ezúton is nagyon boldog névnapot kívánunk minden Máténak és Mirellának, és természetesen azoknak is, akik valami más esetleg születésnapot vagy valamilyen évfordulót ünnepelnek, legyen mindannyiuknak szép napjuk.

0: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nézzük meg azt is, hogy mi minden történt szeptember 21-én a közeli és a távoli múltban. Ehhez szokás szerint az ezen a napon oldalát hívtuk segítségül, és most is találtunk néhány érdekes évfordulót. Kezdjük egy igazán fontos magyar történelmi személyiséggel. 235 évvel ezelőtt 1791-ben megszületett gróf Széchenyi István, politikus, író, közlekedési miniszter, akit méltán neveznek a legnagyobb magyarnak. A magyar reformkor egyik meghatározó alakja volt, nevéhez pedig számos gazdasági, közlekedési és kulturális kezdeményezés fűződik. A Magyar Tudományos Akadémia egyik alapítójaként is számon tartjuk. Ugorjunk egy kicsit előre az időben. 95 éve 1931-ben született Larry Hagman, akit a legtöbben valószínűleg a legendás Dallas sorozat Jockey Evenjeként ismernek. A szerep világszerte ismertétette az amerikai színészt. Szeptember 21-e egyébként a Magyar Dráma napja is. Ezt 1984 óta ezen a napon ünneplik, annak emlékére, hogy 1883. szeptember 21-én mutatták be Madách Imre az Ember tragédiája című művét. És még egy fontos. Szeptember 21-e az ENSZ béke napja. Ezen a napon a nemzetek közötti békére, valamint az erőszakmentes közösségek, otthonok és iskolák fontosságára is felhívják a figyelmet. Ennyi fért most bele a reggeli válogatásunkba, de természetesen ezen a napon még rengeteg érdekes esemény történt a közeli és a távoli múltban. Akit érdekel, hogy mi minden történt még szeptember 21-én, az látogasson el az ezenanapon.hu oldalra, ahol további érdekességeket is találhatnak.

0: 98,1.
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt nálunk a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Még egyszer az elérhetőség 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 0 640-es telefonszámon lehet. Még egyszer az elérhetőség 064 131 0 640. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: hírek
1: és azok háttere.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A pontos idő 6 óra 35 perc, és nézzük az áramszüneteket is, hiszen a hétfői napon több településen is számítani kell időszakos szolgáltatás kiesésre a karbantartási munkálatok miatt. Szabadkán több utcát is érint a mai munkavégzés. A délelőtti órákban többek között a Telcsendre, a Kopaonik, a Bajmok, a Kertész, a Zvornik utcában, valamint a Jovánczvígy és a Szervó Mihály utcában is környékén 8 és 11 óra között nem lesz áram. Az Ivángorán Kovácsity utca 7-es számánál 8 óra 45 perctől 4:11-ig, a Mirko Bogovics utcában és környékén pedig 9 óra 10 perctől 10 óra 10 percig szünetel az áramszolgáltatás. További szabadkai utcákban is lesznek rövidebb kimaradások. A Bajnát és a Pazin utcában 10 óra 30 perc és dél között, míg a Masaryk utcában és az Iván Milánkovics utca egy részén 11 és 12 óra között. A Tito Marsal Sugárút 23-as számánál pedig 11 óra 10 perctől 13 óra 10 percig lesz áramszünet. Kelebián is több utcát érint a munkavégzés, ott 9 és 10 óra között számíthatnak kimaradásokra. Királyhalmon az Ótorinai úton, Kispiac felé és a környező területeken 13 és 14 óra között szünetel majd az áramszolgáltatás. Bácskos út falván pedig a Táncsics Mihály utca egy részén, a Pacséri úton, valamint a Kovács Gyula utcában 15 és 18 óra között lesz tervezett áramszünet. A pontos utcákat és a házszámokat érdemes leellenőrizni. Aki szeretné ezt megtenni, hogy pontosan érinti-e a mai áramszünet és kíváncsi rá, az a Pannon RTV honlapján is megtalálhatja a részletes áramszüneti információkat.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: 6 óra 41 perckor pedig nézzük meg a Szabadkai Egészségház hétfői nyitvatartását. A legtöbb rendelő a megszokott rendszerint dolgozik, néhány kivétellel. Tavankúton hétfőn reggel 7 és délután 2 óra között fogadják a betegeket. Újzsednyéken szintén 7 és 14 óra között van rendelés. A Nagyfényi Egészségházban hétfőn délután 1 órától este 8 óráig várják a pácienseket. A hetes számú egészségház rendelője reggel 7-től délután 7 óráig dolgozik. Kisbajmokon pedig hétfőn reggel 7 órától este 8 óráig fogadják a betegeket. A többi szabadkai rendelő a megszokott hétfői munkarendszerint működik. A rendelők pontos munkaideje a Szabadkai Egészségház honlapján is megtalálható.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjen velünk a 107,1-en.
0: SMR.
2: Egy fontos közlekedési információval folytatjuk műsorunkat, ami Szabadkát illeti. Ma szeptember 21-én megkezdődnek ugyanis a Körös utcát érintő szennyvízcsatorna építési munkálatai, ezért az útszakaszt szakaszosan lezárják a forgalom előtt. A lezárás a körforgalomtól, vagyis az 51. Hadtest utca és az Északi utca és a Partizán bázisok utca találkozásától egészen a Kopaonik utca kereszteződéséig tart majd. A munkálatok a tervek szerint szeptember 30-áig folytatódnak. Fontos, hogy a teljes útlezárás reggel 7 és délután 4 óra között lesz érvényben, ezen kívül a forgalom a tervek szerint zavartalanul haladhat. A munkálatokat szakaszokban végzik, először a körforgalom és a Pinki Néphős utca közötti szakasz zárják le, majd a következő ütemben a Pinki Néphős utca és a Bajmok utca közötti részen dolgoznak. Érdemes tehát ma reggel és a következő napokban is fokozott figyelemmel közlekedni ezen a környéken, és lehetőség szerint kerülő útvonalat választani, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőben. A munkálatok a Tiszta Szerbia projekt keretében zajlanak, a szennyvíz csatorna hálózat kiépítése és a háztartások hálózatra történő csatlakoztatása miatt.
3: A 90-es évek zenéi. Itt az SMR-ben.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A pontos idő 6 óra 51 perc, nézzük, hogy mi a helyzet a szerb-magyar határátkelőkön ezen a hétfő reggelen. A Border Watcher és a Szerbiai Automotoros Szövetség friss adatai szerint jelenleg nincs komolyabb várakozás a határátkelők többségénél, ami az autósokat illeti. És hát igen, itt ahogy nézem is, tehát a Királyhalmi, Ásotthalmi átkelő, Hercegszántónál, illetve a Horgos 2, Röszke 2 közúti átkelő, valamint a Horgos-Röszke autópálya átkelőnél, illetve Kelebi a Tompánál sem haladja meg a 15 percet a várakozási idő. És ugyanez mondható el a másik irányból is, tehát hogyha valaki Magyarországról szeretne Szerbiába belépni, nem kell 15 percnél többet várakozniuk. Ezek a 24 órás határok, amelyek egész nap nyitva tartanak, és hát mindjárt itt a 7 óra, 7 perc múlva nyitnak a kis határátkelők is, mint amilyen ugye Tiszasziget, Királyhalom, Bajmok, és ezeken esetleg általában itt a Királyhalmi, Ásotthalmi határátkelőnél a délelőtt folyamán, itt nyitás után lehet általában számítani nagyobb sorra, de ez általában fél óra, óráig tart így hétköznaponként. Érdemes azonban indulás előtt mindenféleképpen még egyszer ellenőrizni a határhelyzetet, hiszen a várakozási idők gyorsan változhatnak, különösen a reggeli órákban. Mi pedig most elköszönünk egy rövid időre, pontosan 7 órakor friss hírekkel jövünk vissza, utána pedig folytatjuk a napindítót aktuális témákkal, hasznos információkkal, és természetesen a jól ismert retro zenékkel. Tartsanak velünk, hamarosan újra találkozunk itt a 107,1 MHz-en. Szép reggelt kívánunk!

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Ma éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában, emlékeztet Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük, gyömöbögő számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük. A kifizetések pedig kedden kezdődnek. A szerb belügyminisztérium 1000 új hallgató felvételét hirdette meg a kamenicai alapfokú rendőrképzési központba. A szabadkai rendőrségi igazgatóság illetékességi területéről 30 jelentkezőt vesznek fel. A pályázók 3 terület közül választhatnak: rendőr, közlekedési rendőr, illetve határrendőr. A jelentkezéshez szerb állampolgárság, legalább 4 éves középiskolai végzettség és B-kategóriás jogosítvány szükséges. A pályázóknak a jelentkezési határidőig be kell tölteniük a 18. életévüket, de nem tölthetik be a 30-at. A kiválasztás során orvosi és pszichológiai vizsgálaton, szerb nyelvi és helyesírási teszten, valamint fizikai felmérésen kell megfelelniük a jelentkezőknek, ezt követően pedig interjúra kerül sor. A jelentkezéseket október 2-ig lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes rendőrállomáson.
0: Választások 2026.
3: Rendszerváltással biztosíthatjuk gyermekeink és a következő generációk jövőjét, hangzott el vasárnap délután Szabadkán az Egyetemista Lista az Egyetemisták Győznek kampány rendezvényén. A harcosok sorakozója lakótelep parkjában megtartott eseményen Magyar Kanizsáról kerékpárral érkező egyetemisták is csatlakoztak a résztvevőkhöz. A 250 képviselőjelölt közül Dejan Soskics, a Belgrádi Egyetem közgazdaságtudományi karának professzora, Zorán Gyáji, geológus mérnök, valamint Nemanja Gyurić, az igazságügyi dolgozók szakszervezetének elnöke is felszólalt. A rendezvényen ismertették a lista 11 pontos tervének főbb célkitűzéseit is.
0: Választások 2026.
3: Alexander Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút. A pontos időpont a magyar féltől függ, mivel Szerbia már befejezte a ráeső munkálatokat, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik, az utolsó tesztelésre pedig várhatóan október 4-én vagy 5-én kerül sor. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán is környékén jelenleg 22 fokot mérünk. Hideg fronttal indul a hét, a front mögött pedig sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Délután sem haladja meg a 22 fokot a napi csúcs.
0: Hírműsorok óránként.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdje a reggelt
0: a 107,1 MHz-en.
2: A pontos idő 7 óra 9 perc, és egy újabb órához érkeztünk a napindítóban, és természetesen továbbra is maradjanak velünk, hiszen az előttünk álló percekben is több aktuális témával készültünk. Mindjárt a választásokkal foglalkozunk, október 25-én ugye előrehozott parlamenti választást tartanak az országban, a köztársasági parlament 250 képviselői helyéről döntünk, a kampány pedig már javában zajlik. De mik a legfontosabb határidők, hogyan alakul a választási folyamat menetrendje, és mire érdemes figyelni a szavazás napján, nos, erről is hallhatnak hamarosan. Ezt követően Hajdújárásra látogatunk, ahol tegnap zárult az immár 58. szüreti napok rendezvénysorozata. És ezután műsorunk utolsó témájaként az időjárásról is beszélünk, hiszen búcsúzik lassan a nyár. Markáns hidegfront érkezik térségünkbe erősödő északnyugati széllel és jelentős lehűléssel. Mindezek mellett természetesen maradnak a friss információk, a közérdekű tudnivalók és a legjobb retrózenék. Maradjanak velünk, jó vételt!

0: Választások 2026.
1: Október 25-én előrehozott parlamenti választást tartanak Szerbiában, amelyen a köztársasági parlament 250 képviselői helyéről döntenek. A választás hivatalos kampánya már zajlik, a köztársasági választási bizottság pedig elfogadta a választási folyamat ütemtervét. A pártoknak és a választási csoportoknak október 4-ig van lehetőségük benyújtani jelölt listáikat. A választási versenyben jelenleg már több lista is szerepel, így az október 25-i szavazáson egyre több lehetőség közül választhatnak a polgárok. A legfontosabb határidőkről, a választási folyamat további menetrendjéről és hogy hogyan zajlik majd a szavazás, Ladóczky Gyulát, a köztársasági választási bizottság tagját kérdeztük.
2: Mennyire sűrű a választási menetrend, és melyek azok a határidők, amelyekre most különösen érdemes odafigyelniük a pártoknak és a választópolgároknak?
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Meglehetősen sűrű most a választási program, azért, mert úgy döntöttek, hogy a 45 és a 60, vagyis a 45 napra írják ki, és nem 60-ra. Tehát a választás kiírásától számított 45 napon belül kell a választásokat megtartani, így egy viszonylag rövidebb kampányidőszakról beszélünk. A pártokat sürgeti az idő a listátadással kapcsolatban, meg van határozó, hogy pontosan meddig tudják a listákat átadni, és ehhez kell, hogy tartsák magukat. Nem kis feladat a pártoknak 10 000 támogató aláírást összeszedniük, főleg a kisebb pártoknak. A kisebbségi pártok esetében ugyan 5 000 aláírás is elég, de ez is egy komoly hátteret és komoly munkát feltételez.
2: Október 4-ig van idejük átadni. Mit jelent ez? Ön szerint hány párt fog itt indulni? Azért ez a mostani választás kicsit eltér az előzőektől.
3: A mostani választás annyiban tér el az előzőektől, hogy a törvény megváltozott a tekintetben, hogy egy választópolgár több listát is támogathat. Ez az egyik, a másik pedig, hogy kisebbségi listaként polgárok csoportja is elindulhat, ami korábban nem volt lehetséges. Ez a különbség, a korábbi választások alkalmával körülbelül 20 lista szerepelt az összesített választási listán. Most várhatóan ennél többen fognak próbálkozni. Egy korábbi törvénymódosításnak köszönhetően is, amely a lehetővé teszi azt, hogy aki eléri a 3%-os küszöböt, az már bejut a parlamentbe, a kisebbségi pártok pedig még a természetes küszöb folytán még ennél is kevesebb szavazattal be tudnak jutni. És ez nyilván vonzóvá teszi a szereplést.
2: Hogyan tudja leellenőrizni valaki, hogy szerepel-e a névjegyzékben?
3: Azt le tudja ellenőrizni minden választópolgár több módon is. Egyrészt az Önkormányzati és Államigazgatási Minisztérium honlapján van egy megfelelő mező erre, ahol rákattintva be tudja ütni a személy számát, és akkor megjelenik, hogy be van írva a választói névjegyzékbe, és az is megjelenik, hogy mely szavazóhelyen fog szavazni. Ez az egyik módja, a másik módja pedig személyesen be tud menni a községi, városi közigazgatási hivatalba, és az általános közigazgatási osztályon odaadja az igazolványát, és ott kötelesek neki ezt megmondani, hogy be van írva, és mely szavazóhelyen fog szavazni.
2: Külföldön is lehet majd leadni a voksokat, ez hogyan néz ki, mik a feltételek?
3: Hát külföldön is lehet szavazni, igen, október 3-áig kell ezt jelezni, abban azon ország külképviseletén, ahol szavazni szeretne a választópolgár, de hát ennek is az általános feltételek, rájuk is az általános feltételek vonatkoznak, hogy nagykorú polgárok legyen választójoguk. Itt ki kell tölteni egy űrlapot, és ezt online beküldeni az ott lévő külképviseletnek, aki utána ellenőrzi az Államigazgatási Minisztériumon keresztül, hogy valóban erről a polgárról van szó. Beírják ott az külön választói névjegyzékbe, ami ott található, és utána kiértesítik, hogy minden rendben van, és lehet szavazni. Egyébként most valószínűleg több helyen is fognak külföldön szavazóhelyet nyitni, erre igény mutatkozott, a köztársasági választási bizottság már felvette a kapcsolatot a a külügyminisztériummal, és folynak az ez irányú tárgyalások. Hogyha megfelelő számú szavazópolgár jelentkezik, akkor más helyeken, újabb helyeken is nyitnak szavazóhelyet.
2: Október 25-én tehát választások lesznek. Milyen szabályokra kell majd figyelni a szavazófülkékben? Mikor érvénytelen egy szavazat? Mire figyeljenek majd a szavazópolgárok?
3: Hát a szavazópolgárok mindenek előtt arra figyeljenek, hogy a szerb okmányaikat vigyék magukkal, tehát a személyigazolványukat vagy az útlevelüket. Hangsúlyozom, érvényes személyigazolványosító okmányt, véletlenül sem magyarországit, mert azon nem fogják engedni szavazni őket, és a szavazóhelyre érkezve egy újdonsággal is szembesülni fognak, tehát minden a megszokott rendben fog zajlani. Azonban most a paravánok, a megszokott paravánokon kívül szavazófülke is rendelkezésre fog állni. Ez is egy változás, egy módosítás. Ez körülbelül úgy fog kinézni, mint a magyarországi választáson, tehát aki ott részt vett, vagy szavazott, nem levélszavazat útján, hanem Magyarországon, vagy a konzulátuson, akkor láthatta, hogy ott szavazófülke áll a rendelkezésére. Tehát ez a külföldi megfigyelők egyik megjegyzése volt, hogy a szavazás titkosságán jó lenne javítania a köztársasági választási bizottságnak, és akkor egy ilyen döntés született, hogy a választópolgár most eldöntheti, hogy a megszokott paraván mögött szeretne szavazni, vagy pedig belép egy ilyen fülkébe, behúzza a függönyt, és ott kitölti a szavazólapját.
2: Egyre jobban körülvesz bennünket a digitális világ, az online felületek, és akkor itt mindig beszélünk a kampánycsendről. Itt most 2026-ban mit takar a kampánycsend, és mikor mondjuk azt, hogy megszegték?
3: A kampánycsend az több mindent takar. Itt elsősorban az írott sajtóra és a televízió és rádióadásokra vonatkozik ez. A szociális média felületei még nincsenek lefedve ezzel a törvénnyel, de van ennek egy olyan vonzata is, mely szerint nem jelentethetnek meg a választás napján becsült eredményeket 20 óráig, tehát amíg a szavazás zajlik, addig tilos előzetes eredményeket közzétenni, hogy ezzel se befolyásolják a szavazás menetét, még akkor sem, ha tudomásuk van ezekről az eredményekről, tehát ezt is csak 20 óra után tehetik meg. Elvileg szórólapokat, plakátokat sem lehetne kiragasztani a kampánycsend beállítása után, ugye csütörtök 24 óra. Ezt általában beszokták tartani, erre elő van látva a büntetés is, aki megszegi a kampánycsendet, de azért nehéz ezt ellenőrizni teljes mértékben.
2: Mikor számíthatunk majd az első eredményekre a választások napja után, vagy választások után?
3: Itt ez bármilyen hihetetlen is, a pártoknak és a listaállítóknak előbb szokott előzetes eredményük lenni, mint a magának a köztársasági választási bizottságnak, mert a köztársasági választási bizottság már a meglévő jegyzőkönyvek alapján tud előzetes eredményt közzétenni, amit a statisztikai hivatal munkatársai dolgoznak fel. Viszont a pártoknak, minden pártnak van szinte minden szavazóhelyen megfigyelője, és a szavazatszedő bizottságokban is van tagjuk, legalább egy, és ők előzetes eredménnyel előbb tudnak szolgálni, mert látják a jegyzőkönyvet, mielőtt még bevitték volna hivatalosan. Tehát ők, mindenki másnak előbb lesz előzetes becsült eredménye, mint a köztársasági választási bizottságnak. Erre nincsen törvényes határidő, hogy ezt mikor kell közzétenni a választási bizottságnak. Az előző választás alkalmával csak másnap hétfőn este, azt hiszem, hogy 8-kor vagy 10-kor tette közzé az első előzetes eredményt, de az viszont már 96%-os eredményfeldolgozottságot jelentett. Tehát az már utána még vannak változások, de azért komoly változás már nem várható. Esetleg egy-egy képviselő oda-vissza, föl vagy le, de komoly változás utána már nem szokott előfordulni. Néha igen, de tehát igazából az egy képviselő sem mindegy időnként valamelyik pártnak, mert akár múlhat az is rajta, hogy bejut-e a parlamentbe, vagy nem jut be, meg hát az sem mindegy, hogy tud-e frakciót alakítani, ugye lesz-e 5 képviselője, vagy nem lesz. És utána még általában nagyon sok fellebbezés szokott lenni, kérni szokták különböző okoknál fogva a szavazás megsemmisítés bizonyos szavazóhelyeken. Ugye első fokon ezt a városi vagy községi választási bizottságok bírálják el, ha ezt nem fogadja el valamely érdekelt fél, akkor a következő körben kifogást nyújt be erre a határozatra a köztársasági választási bizottsághoz, és ha még azzal a határozattal sem elégedett, akkor a közigazgatási bírósághoz fordulhat. Ezek határideje minden esetben 72 óra, ami azért nem kevés, ha ezt összeadjuk, úgyhogy végleges eredmény kihirdetése az el tud húzódni, ahogy az előző választáskor is ez jócskán elhúzódott. Mert jól tudom, ha jól emlékszem, egy szavazóhelyen talán háromszor is ismételtük a szavazást, ami nem kevés, mert a fellebbezés eredménye után 10 nappal meg kell szervezni a szavazást azon a választóhelyen, ahol megsemmisítették a szavazást, és akkor ezt összeadjuk hárommal, akkor azért az jócskán el tud húzódni akár egy hónappal is. Tehát a törvény szerint, amint az összes választási helyről beérkezett a végleges eredmény, onnantól kezdve 96 órája van a köztársasági választási bizottságnak, hogy végleges eredményt hirdessen, de amint azt az előbb említettem, ez elhúzódhat azért az egész folyamat.
2: Még csak annyit kérdeznék meg így a beszélgetés végén, hogyha a szavazóknak bármilyen kérdésük támadna, hol tudnak hivatalos tájékoztatást kapni?
3: Hát ez attól függ, hogy mikor adódik a kérdésük. Ilyenkor, amikor még nem zajlik a szavazás, a közigazgatási hivatalt fel kell, hogy hívják, az általános közigazgatási osztályt. Ott van ügyeletes személy, aki ezzel van megbízva, ez a helyi vagy községi választási bizottság titkára vagy titkárhelyettese, vagy elnöke szokott lenni. Ha pedig a szavazás előtti egy-két napon, vagy magán a szavazás napján, akkor is közzé fogják tenni az ügyeletes telefonszámát, aki köteles jelentkezni a választópolgárok hívására, és kötelesek nyilvántartásba venni azt is, ha valaki nem otthon, tehát nem a lakóhelyén akar szavazni, hanem valahol máshol van, tehát hogy mondjuk, hát nem tud a szavazóhelyre menni. Ilyenkor a választási bizottság három tagja a helyszínre kiszáll hozzá, és akkor az otthonában is elvégezheti a szavazást, de ezt hangsúlyoznám, csak indokolt esetben tudja bejelenteni, ha olyan állapotban van, hogy nem képes egyedül elmenni a szavazóhelyre. Ezt három nappal a szavazás megkezdése előtt már be tudja majd jelenteni, és a szavazás napján 11 óráig. Tehát hangsúlyoznám, ez arra vonatkozik, ha valaki abban a városban van, és az otthonában van, de olyan állapotban van, hogy nem tud megjelenni a szavazóhelyen. Ha előre tudja, hogy egy másik városban fog tartózkodni, vagy külföldön, akkor a külföldi szavazást azt a korábbiakban elmondtam, hogy mi a módja ugye a külképviseleti szavazásnak. Van mód arra is, hogy ha Szerbiában tartózkodik, de másik városban, akkor ezt is október 3-áig ugyanúgy be tudja jelenteni a közigazgatási hivatal általános közigazgatási osztályán. És akkor azt mondja a polgár például, hogy Szabadkán van a lakóhelye, akkor Szabadkán befárad a közigazgatási hivatalba, és előre tudja, hogy a szavazás napján például, nem tudom, most mondok valamit, Kanizsán lesz, akkor beírják Kanizsán a választói névjegyzékbe, és akkor Kanizsán tud elmenni szavazni.
2: Tudjuk-e, hogy hányan szavazhatnak majd körülbelül?
3: Hát ezt még nem tudnám most így pontosan, meg hozzávetőlegesen sem megmondani. Azért nem, mert van egy munkacsoport, amelynek az a feladata, hogy a választói névjegyzékkel foglalkozzon, pont azért, mert nagyon sok helytelen beírás van még mindig. Elhunyt személyek is szerepelnek, olyan személyek is szerepelnek adott esetben, akik külföldön élnek és kijelentkeztek már Szerbiából, olyanok is, akiknek megszűnt az állampolgársága, mert egy külföldi állampolgárságot szereztek, és kérték az elbocsátásukat a szerb állampolgárságból. Hát ez még be sem fejezte teljesen ez a munkacsoport a tevékenységét.
2: De akkor ez tisztázva lesz.
3: Tisztázva lesz, igen, nagyjából, meg folyamatosan tisztázzák. Tehát ez itt nem szándékos hibákról van szó, hanem egyszerűen a rendszer nem úgy működik, ahogy kellene, és nem tudom, még én sem pontosan megmondom, hogy mik történnek, de mondom, van egy munkacsoport, aki ezzel foglalkozik. Úgyhogy mi is várjuk, hogy ez milyen eredményt fog hozni, és majd amikor számokról tudunk beszélni, akkor majd ez közvélemény értesítve lesz erről is.
2: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
0: Választások 2026.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
8: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító.
4: A pontos idő 7 óra 38 perc, és elérkeztünk következő témánkhoz. Tegnap zárult az idei immár 58. születinapok hajdújáráson. A rendezvény harmadik napján is a zene, a tánc, a hagyományőrzés állt a középpontban. A színpadon helyi és vendégnéptánc együttesek, valamint hagyományőrző csoportok mutatkoztak be. A szervezők pedig a település legifjabb lakóit, az újszülötteket is köszöntötték. A rendezvényről Annus Beatrix és Mecseri Anita készített riportot.
5: A népviseletbe öltözött gyermekek és fiatalok felvonulását követően a színpadon folytatódott a születinapok programja. Hajdújáráson már hagyomány, hogy külön köszöntik azokat a gyermekeket, akik az előző születinapok óta születtek a településen. Idén 12 újszülöttet és családjukat ünnepelhette együtt a közösség. Török Zsolt.
6: 37. életévemet töltöm most már, és ő egy holnapos, ő nekem a második gyermekem. És hát próbálgatunk itt élni, nem szándékoztunk elmenni, mezőgazdasággal foglalkozom, és ebben is szeretném folytatni tovább, hogyha körülmények is így adódnak, vagy lehetőség van rá még.
5: A gyermekekről való gondoskodás hajdújáráson már a legkisebb kortól kiemelt figyelmet kap. Az elmúlt 10 év fejlesztéseinek köszönhetően ma már a bölcsödétől egészen a középiskolás korig adottak azok a feltételek, amelyek biztonságos és korszerű környezetet teremtenek a fiatalok számára hajdújáráson. Hangsúlyozta Sövény Rudolf, Szabadkaváros hajdújárási tanácsnoka ünnepi beszédében.
7: Igaz az, hogy ehhez sok év kellett, hogy elérjünk ide, de én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt elértük, és most itt vagyunk, mert azt gondolom, hogy ez adja az ilyen kis közösségeknek a jövőjét, és teljes egészében a vajdasági magyarságnak a jövőjét. Azt gondolom, hogy erre lehet építeni, és ki, ha nem mi mondjuk ezt el egymásnak, és ki, ha nem mi biztatjuk egymást, hogy ahhoz, hogy ez fennmaradjon, ahhoz továbbra is így kell együtt összefogni, együtt működni, együtt, ha kell, betörni az ajtót, ha kell, bemászni az ablakon, ha kell, ledönteni a falat. És ez az elmúlt időszakban nagyon sok példával tudnánk ezt alátámasztani, hogy ez így történt.
5: A születi napok ugyanakkor nem csak a hagyományokról és az ünneplésről szólnak, hanem arról a közösségi munkáról is, amely egész évben formálja a települést, hangsúlyozta beszédében Juhász Bálint.
8: Hajdújárásnak vannak ügyei, vannak tervei és vannak kézzelfogható eredményei is, hála Istennek. Mert mindig a helyiek tudják a legjobban, hogy mire van szükség. Ahhoz pedig, hogy a helyügyekből eredmény legyen, valóság legyen, emberek kellenek, egyrészt akik megfogalmazzák ezeket, képviselik, fölkarolják, forrást biztosítanak hozzá. Dolgoznak rajta, s véghez viszik. Pontosan úgy, ahogy ezt a földeken teszik, tesszük. Előbb el kell vetni, el kell ültetni, aztán dolgozni kell jó sokat, és csak utána lehet szüretelni. Most is erre készülünk, közösségi összefogással.
5: A közösség ereje, a családok gyarapodása és a település további fejlődése egyaránt meghatározta az idei születinapok üzenetét. Az újszülöttek köszöntése pedig azt is jelképezte, hogy mindannak, amit ma hajdújáráson építenek és tovább örökítenek, van folytatása. Van kinek dolgozni, van kiért dolgozni, van kivel dolgozni, tette hozzá Juhász Bálint.

0: ablakot nyitunk a világra.
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en.
3: Napindító.
4: 7 óra 46 perckor pedig el is érkeztünk ennek az órának az utolsó témájához. Búcsúzik a nyár, a következő napokban markáns hidegfront változtatja meg a térségünket, az időjárást a meteorológusok szerint. A lehűléshez erősödő északnyugatú tíszél is társulhat. Ez különösen kedvezőtlen a mezőgazdaság számára, hiszen a tartós szárazságot a front sem enyhíti. A hét további részében valamelyest visszakapaszkodik a hőmérséklet, de a reggelek már jóval frissebbek lesznek. Az időjárás változásról Rózsa Krisztina készített beszámolót.
5: Hétfőn napközben már csak 20 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. A front a mezőgazdaság számára azonban nem lesz kedvező, ugyanis számottevő csapadékot nem hoz, így az aszály tovább súlyosbodik vidékünkön. Kovács Géza, klímakutató.
6: Tőlünk észak-keletre elvonuló ciklonnak a idézőjelben száraz hidegfrontja ér el bennünket, ami nem jó hír a mezőgazdaságnak, ugyanis valószínűleg nem hoz semmilyen csapadékot, vagy itt-ott esetleg egy-két helyen futó zápor lehet majd kedden, de az is szinte zárójelbe helyezve, tehát nem valószínű. De hát azért nem lehet kizárni egy-két helyen, hogy nem fog egy-két csepp esni, de a szárazságot semmiféleképpen ez nem fogja változtatni, illetve enyhíteni. Tehát megérkezik hétfőn a hideg front is, és nyomában északnyugat felől jóval hűvösebb, de száraz légtömegek áramlanak, úgyhogy hétfőn még elég kellemesen alakul a hőmérséklet.
5: Kedden tovább hűl a levegő. A reggeli hőmérséklet mintegy 4-5 fokkal esik vissza a hétfőihez képest, így már csak 10 fok körüli minimumokra számíthatunk. Napközben sem melegszik fel jelentősen a levegő, a maximum mindössze 18-19 fok körül alakulhat. A folytatásban valamelyest visszakapaszkodik a hőmérséklet, szerdától a hét végéig jellemzően 21-23 fok körüli maximumok várhatók. A reggelek azonban továbbra is frissek lesznek, többnyire 8-10 fokos minimumokkal. Az előrejelzések szerint azonban a következő hétvégére ismét 25 fok körüli értékeket mérhetünk. Jelentősebb csapadék továbbra sincs kilátásban.

Lassan ennek az órának is a végéhez érünk a napindítóban. Pontosan 8 órakor friss hírekkel érkezünk, hogy a legfontosabb hazai történésekről is beszámoljunk. A hírek után pedig folytatjuk az aktuális témákat, de természetesen a következő órában érkezik árfolyam és lapszemle is, hogy a reggel legfontosabb információit egy helyen kapják meg. Tartsanak velünk, hamarosan jönnek a friss hírek a 107,1 MHz-en.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
2: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Hírek 8 órakor. Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandár Vučić elnök a Rádió Beograd 1-nek. New York-i látogatás alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére, azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóikban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről. Ma éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában, emlékeztetett Siniša Mali ügyvivő pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük gyömöbögő számuk és személyigazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük. A kifizetések kedden kezdődnek. Jelentős várakozási időre kell számítani több szerbiai határátkelő teherforgalmi terminálján. A határrendőrség reggeli adatai szerint Batrovcinál 5 órát, Sídnél 3 órát várakoznak a kilépésre a teherautók. Horgosnál másfél, Kelebijánál pedig 1 órás a várakozási idő. A személygépkocsik esetében ugyanakkor nincs jelentősebb torlódás a határátkelő helyeken. Friedrich Merz német kancellár, a Mecklenburg élő Pomenária tartományi választásokon elért gyenge eredmény ellenére is hivatalában marad és nem kezdeményez bizalmi szavazást. A CDU elnöke a választási eredményt kudarcnak nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, folytatni kívánja a megkezdett reformokat és vállalja a felelősséget az ország irányításáért. Mecklenburg előpomenáriában az exit pollok szerint az AfD 37%-kal végzett az első helyen, az SPD 35,5%-ot szerzett, még a CDU 5,5%-on áll. Berlinben a baloldal végzett az élen 24,5%-kal, a CDU 20, az AfD pedig 16%-ot ért el. Alice Weidel szerint Merznek távoznia kellene a kancellári posztról. A többi nagypárt ugyanakkor továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel. És végül az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, hideg fronttal indul a hét, a front mögött pedig sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Délután 22 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
2: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Reklám következik. Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt a 107,1-en.
2: A pontos idő 8 óra 9 perc, és egy újabb órához érkeztünk a napindítóban. A következő percekben egy olyan témával foglalkozunk, amely egyre inkább a mindennapjaink része, a mesterséges intelligencia és a munkavilága. Az AI egyre több területen jelenik meg, és természetesen ez a munkahelyeket, a munkaköröket is érinti. Mely szakmák változhatnak meg, és milyen tudásra, készségekre lesz szükség a jövőben? Ezt derítjük ki majd a következő percekben. Ezután pedig érkezik a friss árfolyam információ, majd pedig megnézzük azt is, hogy miről írnak ma az újságok. Maradjanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel a 107,1-en.
2: Napindító.
3: A mesterséges intelligencia egyre több területen jelenik meg a mindennapjainkban, és ez alól a munkavilága sem kivétel. Vannak, akik attól tartanak, hogy munkahelyek szűnhetnek meg, mások szerint inkább a munkakörök alakulnak át, és új lehetőségek nyílnak. De mit jelent mindez egy átlagos munkavállaló számára? Mely szakmák változhatnak meg, és milyen tudásra lesz szükség a jövőben? Erről beszélgetünk a következőkben. A vonalban Pásztor Szabolcs, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Köszöntöm a műsorban!
4: Kedély csókolom, jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
3: Kezdjük azzal, amitől talán a legtöbben tartanak. Valóban azzal kell számolnunk, hogy a mesterséges intelligencia miatt elveszíthetjük a munkahelyünket?
4: Hát alapvetően átrendeződik ez a munkaerőpiac. Láttunk már ilyet a gazdaságtörténetben számos alkalommal, amikor technológiai újítás van, amikor innováció van, akkor bizonyos munkahelyek tényleg eltűnnek, átalakulnak, de azért nagyon fontos már az elején hozzátenni, hogy meg annyi új születik. Annak idején, hogy mondjak egy nagyon régi példát, amikor szélmalmokat kezdett az emberiség használni, akkor nyilván nem volt szükség azon rabszolgák munkájára, akik kézi erővel hajtották ezeket a malmokat, de természetesen más területeken volt alkalmazás. Úgyhogy ha reális képet szeretnénk készíteni, akkor azt mondhatjuk, hogy érdemes megnézni, vagy fellapozni a gazdaságtörténeti könyveket, és azért rájönni arra, hogy ha egy ajtó bezárul, egy másik mindenféleképpen kinyílik, hogyha egy munkahely eltűnik, akkor lesz helyette egy, vagy lehet, hogy még annál is több, 3-4 másik.
3: És mi a helyzet azokkal, akik fizikai munkát végeznek? Egy szakmunkásnak, sofőrnek, szerelőnek, vagy építőipari dolgozónak mennyire kell tartania a mesterséges intelligencia térnyerésétől?
4: Önmagában véve azt mondhatjuk, hogy a különböző területek, szakmák, foglalkoztatási ágak eltérő mértékben kitettek a technológiai változásoknak, a digitalizáció vagy a mesterséges intelligencia térnyerésének. És pontosan úgy, ahogyan ön is említi, vannak olyan területek, például a fizikai munkát végzők, akik első számú érintettjei ezeknek a változásoknak. Az ő esetükben valóban azonnal felmerülhet a kérdés, hogy digitalizáció, automatizáció eredményeképpen rövid időhorizonttal megszűnik a munkahely. Tehát ez valószínű. Most ugye ezekben az esetekben ugye az válik egyre fontosabb kérdéssé, hogy az automatizációt, a digitalizációt vagy a mesterséges intelligencia működtetését ki fogja elvégezni. Elképzelhető, hogy aki korábban kezével, szerszámmal dolgozott, vagy futószalag mellett dolgozott, az majd lehet, hogy egy olyan berendezést, gépet fog üzemeltetni, ami ezt a fizikai munkát koordinálja, végzi el. Tehát ilyen szempontból fontos lesz a fizikai munkát végzők esetében is a rugalmasság, a nyitottság, a változásokhoz való alkalmazkodás. Ugye ez egy jól látható folyamat. Azokban az országokban kimondottan gyors ez a folyamat, ahol nagyon jelentős a munkaerőhiány, ilyen például Dél-Korea, vagy egyébként Japán, tőkebefektetés, mesterséges intelligencia és innováció, digitális innovációk eredményeképpen egyre több az ipari robot, és egyre több feldolgozóipari tevékenységet váltanak ki ezekkel.
3: Egyre többet hallani ugye az átképzésekről, ahogy ön is említette már az elején, hogy attól, hogy bizonyos munkakörök úgymond megszűnnek, vagy átalakulnak, nyílnak új lehetőségek. Reálisan elvárható egy 40-50 éves család és munka mellett dolgozó embertől, hogy folyamatosan új dolgokat tanuljon?
4: Azt hiszem rátapintott a lényegre, ugyanis ez egy valóban szűk keresztmetszet. Azok a munkavállalók, akik egyébként is sokat dolgoznak, gyermeket nevelnek, hitelt fizetnek vissza, esetleg a szülőket segítik munkaidejükön kívül, illetve hétvégén, nem is tudnak visszaülni, beülni az iskolapadokba, erre ugye nincsen lehetőség. Ezért kell összefognia úgymond, vagy szinergia hatásokat létrehoznia az államnak, magának, a munkaadónak, és egy olyan rendszert hozni létre, vagy egyébként a képzőhelyeknek, az egyetemeknek, amely tulajdonképpen mindenki számára jó, ugyanis ezt az átmenetet menedzselni kell. Nem lehet elvárni a munkavállalótól azt, hogy mesterséges intelligenciával kezdjen foglalkozni. Nem lehet elvárni például azt, hogy átképezze magát. Attól lehet elvárni, aki érintett. Az egyetem, az adott állam, a kormányzat, az adott iparág, az adott vállalat, akkor működhet ez a folyamat, hogyha egyfajta összefogás eredményeképpen egy olyan környezet jön létre, amelyben támogatott, előmozdított az átállás a mesterséges intelligencia használata.
3: Próbáljunk egy kicsit előre tekinteni. Hogyan képzeljük el majd a mindennapi munka világát mondjuk 5 vagy 10 év múlva? Inkább az ember és a mesterséges intelligencia együttműködése lesz jellemző, vagy bizonyos területeken a mesterséges intelligencia fokozatosan átveszi az ember helyét?
4: Nagyon fontos azért azt látni, hogy különböző fejlettségű, struktúrájú munkaerőpiacok vannak. Vannak olyan országok, ahol rendkívül feszítő már a munkaerőhiány különböző területeken, különböző szektorokban, míg máshol azért mégiscsak van fiatal munkaerő. De önmagában azt lehet mondani, hogy biztosan arra kell számítani, hogy a munkaidőnk nagy részét megtámogatjuk digitális megoldásokkal, mesterséges intelligenciával például. Tehát ez mindenkit érint majd, ez mindenkihez el fog jutni. És ahogy az első kérdés kapcsán is elhangzott, valóban lesznek olyan munkahelyek, amelyek eltűnnek, átalakulnak, és hát azért lesznek olyanok, amelyek 5-10 éven belül nem fognak teljes egészében eltűnni, hanem inkább termelékenyebbek lesznek. És ugye ez a lényeges mozzanat, nem is említettük még ebben a beszélgetésben ezt a kulcsszót, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia termelékenységjavulást hozhat azoknál, akik megfelelő hatékonysággal alkalmazzák ezeket a megoldásokat. Ott, ahol ezt nem veszik át, vagy vonakodnak tőle, ez a termelékenységi javulás, ez elmaradhat. És az lesz a versenyképes, aki képes ezt a termelékenység növekedési lehetőséget kiaknázni.
3: Köszönjük a beszélgetést Pásztor Szabolcsnak, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatójának.
4: Köszönöm szépen én is.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Na és akkor nézzük is meg, hogy mennyi az annyi, bár is pár esetben. Egy euró a mai napon 117 dinár 40 parát ér. 100 forintért 32 dinár 22 parát kell fizetnünk. Egy svájci frank a mai napon 124 dinár 26 parát ér. Egy amerikai dollár középárfolyama pedig a mai napon 102 dinár 30 para. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamát hallották.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

0: Informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: A pontos idő 8 óra 39 perc, és lapszemlével folytatjuk a műsorunkat. Már is itt van a kezemben a mai magyar szó. Kiemelt hír, és egy hosszabb leírást olvashatunk arról, hogy ma van a Magyar Dráma Napja. Erről olvashatunk egy leírást. Arról is olvashatunk, ugye hétvégi események voltak itt a környékünkön, többi között népünnepély és parasztolimpia volt, ugye Moholon, szombat este pedig Demjén Ferenc lépett fel a Topolyai Napok színpadára. Rengetegen voltak kíváncsiak a koncertre, úgyhogy sok látogató volt. Ha tovább lapozunk, akkor a külföldi rovatnál olvashatunk arról is, hogy heves összecsapások voltak Jemenben, és áram nélkül maradtak, ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata. És hát kiemelt hír a külpolitikai rovatnál, hogy ugye Oroszországban tegnap értek véget a három napig tartó választások. A 112,8 millió jogosult, egyebek mellett a szövetségi parlament 450 tagú alsóházának összetételéről, valamint többféle helyhatósági és regionális kormányzati testület tagjairól határozhatott. A győzelmet a várakozásoknak megfelelően az eddig is kormányzó egységes Oroszország Vlagyimir Putyin elnök pártja szerezheti meg. Várhatóan megtartja alkotmányozó többségét az állami dumában, amelynek képviselőit 5 évre választották meg. De hát a pontos információk azok majd még kiderülnek most a napokban. Ami a magyarországi híreket illeti, új munkarend lépett életbe a parlamentben, mától 3 hetes munkarendre tér át a Magyarországgyűlés. Megváltozott parlamenti munkarend miatt az interpellációk és az azonnali kérdések időtartama az eddigi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Írnak a mezőgazdaság helyzetéről is, arról cikkeznek, hogy az aszály, a zuhanó felvásárlási árak és a magas termelési költségek egyre inkább szorongatják a magyarországi mezőgazdaságot, így a termelőket is. Arról is olvashatunk a mai Magyar Szóban, hogy megváltozik a vármegye rendszer, ugye erről már többször beszámoltunk, és ősbemutatóval kezdte az évadot a kolozsvári Magyar Opera, erről is olvashatunk, illetve egy érdekesség, hogy a Bank 360 utasbiztosítás kalkulátor legfrissebb felmérése szerint Horvátország volt nyáron a legnépszerűbb úti cél a magyar turisták körében. Ami a belföldi híreket illeti, illetve érdekességeket, az mindjárt itt van egy Szabadka is, hogy 30 hely van a szabadkai rendőrségnél, és jelentkezőket várnak, akik egyébként 3 munkakörre tudnak pályázni, itt is van egy hosszabb leírás. Téma a kalapból, egyetlen nap alatt születtek meg a darabok a vajdasági magyar drámaíró versenyen, erről is olvashatunk. Ami a közéletet illeti, ugye említettem már a Moholi Parasztolimpiát, meg a Demjén Ferenc Topolyai Napok koncertet, de hát volt itt a hétvégén még számos más esemény is, például ugye itt mindjárt Szabadkától nem messze Hajdújáráson ünnepelték az 58. születinapokat, és a gyerekek kerültek idén a középpontba ezen a többnapos eseménysorozaton. Közösség ereje Tordán, Kukorica Fesztivált tartottak, a fesztiválon megelevenedett a kézi kukoricatörés hagyomány ezen a többnapos eseménysorozaton. Közösség ereje Tordán,

és itt van a sportvilág is. Mindenféle sport, legfontosabb sporteseményekről olvashatunk beszámolókat, mint például amilyen az asztali tenisz, természetesen hazai és külföldi labdarúgásról is beszámolnak, és hát vannak itt kézilabda hírek, de hát ami talán számunkra most a legfontosabb, és amire a legbüszkébbek lehetünk, hogy fantasztikus sikert ért el Lana Wirtz, a szabadkai Spartacus fiatal teniszezője az U18-as Európa bajnokság döntőjében, ugyanis megnyerte a tornát, úgyhogy a szabadkai Lana Wirtz teniszezőnk Európa bajnok, innen is gratulálunk neki a Szabadkai Magyar Rádió stúdiójából. Emellett ugye, ami még a magyar szót illeti, számos sporthírrel találkozunk, az utolsó oldalon pedig érdekességekkel találkozhatunk, egy ilyen például az, hogy egy kikölcsönzött újság 132 év után került vissza egy amerikai könyvtárba, és ami egy kicsit szomorú hír, főleg a sörkedvelők számára, az 1985-ös szint ötszörösére emelkedett idén a sörára a müncheni Oktoberfesten, miközben a németországi fogyasztói árak ennél jóval kisebb mértékben nőtek ugyanebben az időszakban. Egyébként az Oktoberfest az most szombaton nyitotta meg a kapuit, és az idei rendezvényen egy liter sör átlagosan 15,61 euróba kerül, ami a hivatalos adatok szerint is 2,4%-os emelést jelent. 1985-ben pedig még csupán 3,20 eurónak megfelelő összeget kellett fizetni egy liter sörért, úgyhogy hát itt ilyen 400%-os áremelkedésről beszélgetünk. Ez a mai magyar szó, amennyiben bármilyen téma felkeltette a figyelmüket, keressék fel a legközelebbi elárusító helyet.

A szabadkai Funerró temetkezési magánvállalat tájékoztatója hétfőn szeptember 21-én. 47 éves korában meghalt Keceli Mészáros Krisztián noszai lakos. Temetésem a 15 óra 30 perckor lesz a Ludasi temetőben. A Funerró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka Karagyorgye út 2. Telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Hírek 9 órakor. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portálján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényes alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Alexander Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút. A pontos időpont a magyar féltől függ, mivel Szerbia már befejezte a ráeső munkálatokat, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik, az utolsó tesztelésre pedig várhatóan október 4-én vagy 5-én kerül sor. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is. A szerb belügyminisztérium 1000 új hallgató felvételét hirdette meg a kamenicai alapfokú rendőrképzési központban. A szabadkai rendőrségi igazgatóság illetékességi területéről 30 jelentkezőt vesznek fel. A pályázók 3 terület közül választhatnak, rendőr, közlekedési rendőr, illetve határrendőr. A jelentkezéshez szerb állampolgárság, legalább 4 éves középiskolai végzettség és B-kategóriás jogosítvány szükséges. A pályázóknak a jelentkezési határidőig be kell tölteniük a 18. életévüket, de nem tölthetik be a 30-at. A kiválasztás során orvosi és pszichológiai vizsgálatom, szerb nyelvi és helyesírási tesztem, valamint fizikai felmérésen kell megfelelniük a jelentkezőknek, ezt követően pedig interjúra kerül sor. A jelentkezéseket október 2-áig lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes rendőrállomáson. Jelentős várakozási időre kell számítani több szerbiai határátkelő teherforgalmi terminálján. A határrendőrség reggeli adatai szerint Batrovcinál 5 órát, Sídnél 3 órát várakoznak a kilépésre a teherautók. Horgosnál másfél, Kelebiánál pedig 1 órás a várakozási idő. A személygépkocsik esetében ugyanakkor nincs jelentősebb torlódás a határátkelő helyeken. Négy nap intenzív műhelymunka után záró koncerttel mutatták be, mit tanultak a résztvevők a szabadkai Big Band szakmai műhelyén. A Kosztolányi Dezső Színházban megtartott koncerten a zenekar tagjai és a workshopon résztvevő diákok együtt léptek színpadra. A fiatal zenészekkel a Big Band tagjai mellett Iván Illich, a Belgrádi Zeneakadémia jazz és könnyű zenei tanszékének docense is foglalkozott. A közös munka eredményeként egy egész estés jazz koncertet hallhatott a közönség, ismert dallamokkal, új hangszereléssel és lendületes előadásban. Végül pedig az időjárásról, Szabadkán is környékén jelenleg 18 fok van. Hideg fronttal indul a hét, a front mögött pedig sokfelé megerősödik, néha viharossá fokozódik az északnyugati szél. Délután 22 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
2: Csak a legfrissebbek. Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
10: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
11: Reklámot hallottak.

0: A pontos idő 9 óra 11 perc, és el is kezdjük napindító című műsorunk utolsó témáját. Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács pénteken, a témák jelentős része az oktatáshoz és a kultúrához kapcsolódott. Közben ugyancsak pénteken kiírták a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában, a dátum november 8-a. A voksoláson a 23 nemzeti kisebbséghez tartozó választópolgárok vehetnek részt, köztük a vajdasági magyarok is. A pénteki ülés döntéseiről és a közelgő nemzeti tanácsi választásokról Fremond Árpádot, az MNT elnökét kérdezzük, aki itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Tehát pénteken üléseztek, a 38 napirendi pont jelentős része oktatási kérdésekkel foglalkozott. Melyek voltak az ülés legfontosabb oktatási döntései, és miért voltak ezek most különösen fontosak?
1: A kis létszámú osztályokkal foglalkoztunk továbbra is, illetve iskolaprogramot is fogadtunk el, oktatási intézmények iskolaigazgató kinevezése is napirenden szerepelt. Ez igazából a rendes működésünkhöz és a mindennapi tevékenységünkhöz hozzátartozik. A végrehajtó bizottság az folyamatosan hozza meg a pozitív döntéseket a kis létszámú osztályok kapcsán is, illetve a kinevezéseket is támogatja, és mindig a nemzeti tanácsi ülésen gyakorlatilag mi ezeket a döntéseket erősítjük meg. Úgyhogy a kis létszámú osztályok, ugye ez mindenki számára világos, hogy miért fontos. Gyakorlatilag munkahelyeket őrzünk meg, intézményeket tartunk azzal fenn, hogy minél több osztály van. Az oktatási törvény értelmében 15 főtől, hogyha kevesebb van egy osztályban, akkor az már, ott már kérvényezni kell, az már kis létszámú osztálynak számít. És azt is meg kell jegyeznem, hogy egyébként nem csak a magyar kislétszámú osztályokat kell kérvényezni, hanem a szerb kislétszámú osztályokat is. Tehát ne gondoljuk azt, hogy az országban csak magyar, illetve a nemzeti kisebbségekhez kötő kislétszámú osztályok vannak, hanem a többségi nemzethez tartozó kislétszámú osztályok is vannak, és ezeket is jóvá kell egyébként hagyni. De ezt nem mi hagyjuk jóvá, mint nemzeti tanács, mint magyar nemzeti tanács, mint csak a magyar kislétszámú osztályokat hagyjuk jóvá, és azokat támogatjuk. Úgyhogy minden olyan osztályt, amelyet kérvényeztek, gyakorlatilag mi támogattunk. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az évben ugye osztálybontásokra is sor kerül. Tehát az azt jelenti, hogy a 30 fős osztályokat két részre bontjuk, és van néhány olyan eset, ahol ezt meg kellett tenni, és meg kell tenni. Úgyhogy ezek mind fontos döntések. A lényeg az, hogy a kislétszámú osztályoknál minden, amit kérvényeztünk, azt jóvá hagyták. Ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogy a kormányban legyen ott a szerb kormányban a vajdasági magyaroknak a képviselője, a képviselete, legyenek államtitkárok, akik ezeket az ügyeket tudják intézni. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos az, hogy akár tartományi szinten is legyünk ott, és legyünk döntéshozatali pozícióban. Úgyhogy mi a nemzeti tanácsban gyakorlatilag ezeket mindig megerősítjük, ráerősítünk, és a minisztérium ezeket mindig jóvá hagyja. Ez nagyon-nagyon fontos, és hát gyakorlatilag hozzátartozik a mindennapi munkánkhoz. Ez mellett olyan intézményekben is, ahol társalapítók vagyunk, éves beszámolókra került sor, illetve inkább a 2026-os, 27-es évek programja kerül elfogadásra. A színházak esetében ez más, ott az évad, meg a naptári év az nem esik egybe, úgyhogy az egy picit komplikáltabb, de ettől függetlenül fontos az, hogy a Zentai Kamara Színházban is, illetve a Kosztolányi Színházban is gyakorlatilag komoly munka folyik, készülnek az előadásokra, készülnek az évadra gyakorlatilag, és teljes erőbedobással dolgoznak. Azt gondolom, hogy ez mindenki szempontjából rendkívül fontos. Illetve könyvtáraknak még fogadtuk el a programját, illetve művődési házaknak, tehát ott, ahol társalapítók vagyunk, önkormányzati szinten ezeknek a művődési kulturális intézményeknek, ezeknek a programjait az önkormányzat mellett, a Magyar Nemzeti Tanács is, mint kisebbségi önkormányzat, mint kulturális autonómia ezeket jóvá hagyja. Úgyhogy ezek voltak a témák, ezekkel foglalkoztunk, ez egy rendes ülés volt, és elmondtam, hogy még ebben a mandátumban a választások előtt mindenképp tartani fogunk még egy nemzeti tanácsi ülést, amely valamikor október végén fog lenni, azért, mert az írás és a nyelvhasználati stratégiát, ami 27-29-ig lesz érvényben, azt szeretnénk elfogadni. Itt volt egy nyilvános közvita az elmúlt időszakban, online is lehetett hozzászólni, érkeztek észrevételek, azokat szeretnénk beépíteni, és majd a következő összetétői nemzeti tanács pedig 2029-től újabb stratégiákat hoz, mind azon a négy területen, ahol hatáskörei vannak a nemzeti tanácsoknak.
0: És akkor ugye bár november 8-án nemzeti tanácsi választásokat tartanak, milyen feladatok állnak most önök előtt?
1: Tehát a nemzeti tanács elnökeként azt tudom elmondani, hogy én arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy vegyen részt ezen a nemzeti tanácsi választáson. Kik vehetnek ezen részt? Ezen azok a személyek vehetnek részt, akik a kisebbségi választói névjegyzékbe feliratkoztak. Tehát van egy külön kisebbségi választói névjegyzék, van egy külön kisebbségi magyar választói névjegyzék, és bárki, aki erre feliratkozik, az részt vehet a november 8-ai választáson. És én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára az lenne a legjobb, hogyha minél többen az urnák elé járulnának, illetve azok közül, akik még esetleg az elmúlt években nem iratkoztak fel, vagy nem tartották fontosnak, hogy feliratkozzanak ezen a kisebbségi választói névjegyzéken, azok megtehetik azt most, hogy feliratkozzanak. Úgyhogy arra szeretnék mindenkit buzdítani, aki eddig nem tette meg, hogy tegye meg, iratkozzon fel a kisebbségi választói névjegyzékbe. Ezt az önkormányzatokban tudják megtenni, tehát minden egyes önkormányzatban, hogyha bemennek személyesen, akkor gyakorlatilag ott kérvényezik azt, hogy ellenőrizik, le is tudják akár ellenőrizni is, hogy rajta vannak ezen a névjegyzéken, és kérhetik azt, hogy feliratkozzanak. Nagyon fontos az, hogy aki támogatni szeretne egy listát, csak az támogathat, aki szintén fel van iratkozva. Névjegyzékre, ez nagyon fontos, illetve akik jelöltek lesznek, csak azok lehetnek jelöltek, akik szintén szerepelnek és fel vannak iratkozva a kisebbségi választói névjegyzékre. Úgyhogy ezek ilyen technikai jellegű dolgok, de viszont fontos dolgok, mert szerintem mindannyiunk érdeke az, hogy egyrészt minél nagyobb legyen a részvétel, mert akkor abból látszani fog, hogy mit szeretnének a vajdasági magyarok. Tehát szerintük megfelelő-e az ő képviseletük, vagy nem, mit szeretnének az elkövetkezendő időszakban, ki az a személy, akiben megbíznak, akiben azt látják, hogy képviselni tudja az ő érdekeiket, aki küzdeni tud értük Belgrádban is, Budapesten is, kinek van szerintük a legtöbb tapasztalata, aki erre képes lehet az elkövetkezendő időszakban, és azt gondolom, hogy ezek fontos dolgok, mert ez megkönnyíti majd a belgrádi vezetésnek, illetve minisztériumnak, illetve Budapesten is a minisztériumnak az elkövetkezendő időszakban, hogy kikkel tárgyaljon, kikkel beszéljen a határon túli magyarság helyzetéről, kik legyenek azok, akikkel megoldásokat kell találni a különböző nehézségekkel. Ugyanis hát mindig a legitimitás az a legfontosabb kérdés, hogy ki az, akit a vajdasági magyar közösség támogat, és aki mögött áll, hiszen tudjuk, ismerjük ugye a szerb kormány álláspontját is, és a magyar kormány álláspontját is, ők azt mondják, hogy nem kívánnak ebbe beleszólni, a közösség legyen az, aki eldöntse, hogy kiket támogat, és kikben bízik, és nekik az megfelelő, amit a közösség többsége támogat. Úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy most arra kell mindenkit buzdítsak egyrésztről, hogy majd részt vegyen a választáson, másrésztről pedig arra, hogy iratkozzon valaki kisebbségi választói névjegyzékre.
0: Fremond Árpádnak, az MNT elnökének köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
1: A Bács-Fekete-hegyi Nikola Gyurkovics általános iskolában a közelmúltban zárult le egy nagyobb közbeszerzés, és jelenleg átfogó felújítási munkálatok zajlanak. A projektum mellett több kisebb fejlesztés és beszerzés is megvalósul, ugyancsak pályázati forrásokból. Az iskola igazgatóval Lakatos János beszélgetett.
3: Faragó Péter iskolaigazgatót arról kérdezem, hogy hogyan alakult a diákok létszáma itt évkezdéskor?
4: Szeptember 1-től iskolánkban 342 tanuló van, 22 tagozat. Az iskolában két nyelven folyik az oktatás, a szerb, illetve a magyar nyelven. Magyar tagozatok száma az összesen 9. Idén 19 magyar elsős iratkozott be az iskolánkba. Ez a létszám egyel több, mint tavaly, amennyi volt. Összesen körülbelül 150 magyarul tanuló tanulónk van. Az iskola év jól indult, minden rendben van. Egy váltásba folyik a munka most már lassan 2 éve. Van elég tantermünk, és hát reméljük, hogy ez a létszám ez továbbra is megmarad.
3: És hogyan tudták kihasználni a nyári szünetet a szokásos karbantartások, felújítások közül? Mit sikerült elvégezni?
4: A nyári szünetben az iskola udvarát tettük rendbe, kivágattuk az elszáradt fákat, illetve levágattuk az elszáradt gajakat, mind az iskola előtti térben, illetve az iskola mögötti részen is.
3: És jelenleg milyen munkálatok folynak az iskola területén, és mik a terveik, mik az elképzeléseik?
4: A nyáron kiírtuk a közbeszerzést a javításokra. A tartományi titkárság jó voltából tudtunk megtenni, ugyanis 6 millió dinárt hagyott jóvá a titkárság az iskola belső területének a meszelésére, illetve javítására. A külső részen pedig az elrozsdásodott és kiukat csatornáknak a cseréjére, illetve a tetőszerkezet azon részének a cseréjére, ahol beázások történtek. A közbeszerzés sikeresen lezárult, és 2 hete indultak meg a munkálatok. Először az iskola emeletét fogjuk rendbe tenni, ugyanis ugye a beázások ott tettek nagyobb kárt a plafonban, illetve a falakban. A tervek az, hogy egy negyed részét az iskolának lezárjuk, és amikor azt befejezték a munkások, akkor mennek a másik részre. Ez nagyjából még egy hónapig fog tartani. Ezzel párhuzamosan pedig megindultak a külső javítások is, a csatornák cseréje, illetve a tetőszerkezet cseréje is. Nyertünk még egy pályázatot a tartományi titkárságnál, ez pedig a tervdokumentációnak a kidolgozására, ugyanis az iskolának elfogyott eddig a tervdokumentációja, mindent megcsináltunk, amit megcsinálhattunk, és még, mivel elég nagy alapterületű iskolánk van, illetve nagyon sok az üveges rész, a nem energiatakarékos nyílászárók cseréjére van a tervdokumentáció kidolgozása most, illetve a padlónak a cseréjére, mind a folyosón, mind pedig a irodákba, illetve a tanáriba. Tervezzük még az idénre, hogy a számítógép parkot kezdjük felújítani, ugyanis már az iskolában lévő számítógépek, amik elmondhatjuk, hogy relatív még jók, de nagy részük már inkább elöregedett, és ugye ezeknek a cserére most már szükségünk van. Hasonlóképpen még néhány taneszköz hiányzik szaktantermekből, illetve az osztálytermekből. Szeretnénk az udvart is tatarozni, tervezzük, hogy egy nyári tantermet csinálunk ide az udvarba, parkosítani szeretnénk továbbra is, illetve a programaktivitások közül pedig hasonlóképpen a tartományi titkárság jóvoltából ismét szervezhetünk egy tábort a Kátai tanyán, azzal, hogy az idén nem a kis tudósok fognak oda elmenni, hanem a sajátos nevelési igényű gyerekek. A Magyar Nemzeti Tanács Tól nyertünk pályázatot, ez az alsó osztályokban a magyar házi olvasmányokra lesz majd elköltve. A hiányzó házi olvasmányokat pótoljuk a könyvtárban, illetve a Montenegrói Nemzeti Tanács részt vettünk egy pályázatukon, ott pedig egy elektromos kivetítő vásznat nyertünk, méghozzá jó nagyot, és a meszelés után pedig tervezzük, hogy az iskola előcsarnokába fogjuk felszerelni, és hogy gyakorlatilag egy mozi tervet is tudunk majd létrehozni az előcsarnokban ennek köszönhetően.

0: a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
0: Tartson velünk a folytatásban is.
2: A pontos idő 9 óra 46 perc, és elérkeztünk a mai napindító utolsó perceihez, és ennek apropóján egy kicsit már át is adjuk a stafétát a következő műsornak. A nyári szünet után ugyanis nem csak a napindító tért vissza a megszokott kerékvágásba, hanem a mozaik is visszaköltözött. Mától ismét 10 órától egészen délután 4 óráig tart majd a műsor. Hogy milyen érzés újra itt lenni, visszatérni az őszi műsorrácshoz, és főleg mivel készül a hallgatóknak az új év, arról most személyesen is megkérdezzük az egyik kolléganőnket. Itt van velünk a stúdióban Annus Beatrix, aki ma 10 órától a Mozaik műsorvezetője lesz. Szia, üdvözöllek itt a napon.
3: Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Na Beatrix, kezdjük a legfontosabbal egyébként. Ugye te dolgoztál nyáron is, de milyen volt a nyár? Kicsit sikerült-e kikapcsolódni? Voltak-e programok?
3: Hát ilyenkor mindenki azt hiszi, hogy uborka szezon van, de egyébként programokból sosincs hiány, főleg nyáron, de azért sikerült egy kicsit szabadságolni és pihenni is.
2: Most viszont újra itt vagyunk, visszaáll a régi rend ugye mától. Milyen érzés volt ma reggel úgy bejönni, hogy tudtad, hogy kezdődik az őszi műsorrács, és akkor mától hétköznaponként 10-től délután 4-ig tart a mozaik?
3: Hát egy kicsit talán nyugodtabb, bár a kelés meg az érkezés az szinte ugyanaz, nem sokban változik.
2: A nyári időszakban a Mozaik műsorvezetői korában ugye már 8 órától bekapcsolódtak a délelőtti műsorfolyamba, most ugye megint 10-től 14 óráig. Szerinted mit ad hozzá a műsorhoz ez, hogy 2 órával, tehát később kezdünk, de viszont 2 órával tovább tart a műsor délután 4-ig?
3: Hát talán több időnk van felkészülni, elkészíteni, hogyha hirtelen jön egy újabb téma, vagy egy friss, érdekesebb programajánló, egy program, akkor ezt is el tudjuk az aznapi délelőtti időszakban készíteni.
2: És akkor mit jelent ez a mai induló nap számára, milyen témákkal készültél, mire számíthatnak a hallgatók 10 órától?
3: Hamarosan egy érdekes program lesz majd Szabadkán, Szent Mihály napi körömpörkölt főző verseny, de mindez mellett lesz majd arról is beszélünk majd, hogy Palicson varótanfolyam indul, és további érdekességek és színes programok a közeljövőből.
2: A Mozaiknak egyébként az egyik erőssége, hogy nagyon sokféle témával foglalkozik. Melyik az a téma, amelyet te személy szerint a legjobban vársz az előttünk álló időszakban? Melyik a kedvenc témád? Azt tudom, hogy közel áll hozzád az egészségügy.
3: Igen, lesz ezzel kapcsolatban, már nagyon készülök. Úgy volt, hogy lehet, hogy ma fog közben jönni ez a téma, az immunerősítés, akár ugye a gyermekeknek, ugye az iskolai időszakban, vagy akár nekünk felkészíteni a szervezetünket a télre, és az őszi időszakra a gyógynövények segítségével, alternatív módon. Úgyhogy ez lesz majd egy fontos téma. És azt is elárulhatom, hogy a jövőben lesz majd néha-néha bizonyos időközönként ez így rendszerességgel, hogy ilyen témát bedobunk.
2: És egyébként te mit szeretsz legjobban műsorvezetésnél? Mi az, amit jobban élvezel? Egy előre elkészített beszélgetés, amit mondjuk nyugodt keretek között, tehát, hogy nem élőben megy, előre felveszel, és akkor azt a szépen átdolgozod, ahogy te szeretnéd, felkészülsz rá rögtönzés nélkül, ahogy te szeretnéd, vagy inkább mondjuk egy élő, jó, érdekes vendég, vagy pedig inkább maga a téma, hogyha az ötletes és jó.
3: Én az isisben vagyok. Igazából mindkettőnek megvan a maga szépsége. Talán az élő és az ilyen rögtönzöttnek az a szépsége, hogy ott bármerre fordul.

0: elindulhat a beszélgetés, és nagyon szeretem azt, hogy egy olyan személyt, egy olyan érdekes dolgot mutatunk be, amit egyébként lehet, hogy nem olyan könnyen találna meg az ember, csak úgy az interneten vagy bárhol.
1: Köszönöm szépen, hogy befáradtál ide hozzánk, és megosztottad ezeket velünk. A pontos idő az 9 óra 50 perc, és hát valójában eddig tartott a mai napindító című műsorunk. Hamarosan, pontosan 10 órakor a mai hírszerkesztő érkezik majd a legfrissebb hírekkel, és ezután pedig 10 óra után pedig kezdődik a mai Mozaik, délután 4 óráig Annus Beatrix-el. Minden jót, a viszonthallásra!

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portáján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Alexander Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút. A pontos időpont a magyar féltől függ, mivel Szerbia már befejezte a ráeső munkálatokat, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik, az utolsó tesztelésre pedig várhatóan október 4-én vagy 5-én kerül sor. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is. A szerb belügyminisztérium 1000 új hallgató felvételét hirdette meg a Kamenicai Alapfokú Rendőrképzési Központba. A Szabadkai Rendőrségi Igazgatóság illetékességi területéről 30 jelentkezőt vesznek fel. A pályázók 3 terület közül választhatnak: rendőr, közlekedési rendőr, illetve határrendőr. A jelentkezéshez szerb állampolgárság, legalább 4 éves középiskolai végzettség és B-kategóriás jogosítvány szükséges. A pályázóknak a jelentkezési határidőig be kell tölteniük a 18. életévüket, de nem tölthetik be a 30-at. A jelentkezéseket október 2-áig lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes rendőrállomáson. Jelentős várakozási időre kell számítani több szerbiai határátkelő teherforgalmi termináján. A határrendőrség reggeli adatai szerint Batrovcinál 5 órát, Sídnél 3 órát várakoznak a kilépésre a teherautók, Horgosnál másfél, Kelebiánál pedig 1 órás a várakozási idő. A személygépkocsik esetében ugyanakkor nincs jelentősebb torlódás a határátkelő helyeken.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 17 fokot mérnek, hideg fronttal indul a hét, a front mögött pedig sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul.
4: Hogy ne maradjon le semmiről,
5: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
6: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annus Beatrix, a hangulatért pedig is a legjobb zenékért Váradi Valentin felel a keverőpult mögött. Örülünk, hogy hétfőn is velünk tartanak. Indul a Mozaik, benne friss információk, érdekességek, és ahogy már megszokhatták, sok jó zene. Ma szeptember 21-e van, a Máték, a Mirellák, az Ildikók és a Jónások ünneplik névnapjukat. Köszöntjük őket és természetesen a mai születésnaposokat is innen a stúdióból, és néhány érdekesség is kapcsolódik ehhez a naphoz, ezt tekintsük most tehát egy kicsit. 235 évvel ezelőtt, 1791-ben született gróf Széchenyi István, ezen a napon politikus, író, közlekedési miniszter, akit Kossuth Lajos a legnagyobb magyarnak nevezett. A mai nap egyben a magyar dráma napja is, 1984 óta ezen a napon irányítják a figyelmet a magyar drámairodalom értékeire. A dátum egyébként Madách Imre Az ember tragédiája című művéhez kötődik, amelyet 1883-ban ezen a napon mutattak be először a Nemzeti Színházban. A mai Mozaikban, ahogyan már megszokhatták, ezen a délelőtten is számos érdekes témával várjuk Önöket. Szó lesz arról, hogy 25 éves a Dorosztói Tájház, de Palicsra is ellátogatunk, ahol varó tanfolyamot szerveznek a helyi és környékbeliek számára, és tudják, a hétfő, akkor küzdőtér Tóth Tibivel, történelmet írtak a bajsai asztali teniszezők, erről is hallhatnak a műsorban, emellett pedig a hétvége legfontosabb sporteseményeit is összefoglalják. Tartsanak velünk ma is, ugyanis hasznos információkkal is sok jó zenével várjuk Önöket. Maradjanak velünk, kezdünk!

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: A folytatásban egy fontos közérdekű információ. Karbantartási munkálatok miatt ma több településen és utcában is szünetel majd az áramszolgáltatás. Bácskosudfalván délután 3 és 6 óra között a Táncsics Mihály utca egy részén, a Pacséri út 3-as, valamint a Kovács Gyula utca 1-es szám alatt. Szabadkán délelőtt 11 óráig a Telcs-Ede, a Kopaonik, a Bajmok, a Kertész és a Zvornik utcákban, valamint a Jovánc-Víj és a Szervó Mihály utcában is azok környékén is áramkorlátozás. Látozásra kell számítani, de szintén Szabadkán 10 óra 30 és 12 óra között a Bajnát és a Pazin utca egy részén, valamint 11 és 12 óra között a Masaryk utcában, valamint az Iván Milánkovics utca egy részén és annak környékén szünetel majd az áram, illetve Királyhalmon 13 és 14 óra között az Ótorinai úton, Kispiac felé és a környező területeken. A közérdekű információkat egyébként is az érintett utcákat és házszámok pontos listáját a Pannon RTV honlapján a közérdekű információk rovatban is megtalálják.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Most pedig ismét egy fontos közérdekű információ, ezúttal a kullancsirtásról. Szeptember 21-e és 29-e között ugyanis kullancsirtást végeznek Szabadkaváros területén, közölte a kommunális ügyek szolgálata. A kullancsirtáshoz használt szer mérgező lehet a méhekre, ezért arra kérik a méhészeket, hogy kaptáraikat 48 órára zárják be, vagy helyezzék legalább 5 kilométerrel a kezelt területen kívülre. A kezelés pontos helyszíneiről bővebb tájékoztatást a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon a közérdekű információk rovatban találhatnak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 0 640-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer, 064 131 0 640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 25 éve őrzi Doroszló múltjának darabjait a helyi tájház. A negyed évszázados jubileumot ünnepséggel tették emlékezetessé, amelyen a hagyományőrzés mellett az elmúlt 25 év eredményeit is felidézték. A helyszínen kolléganőnk Lenner Tímea készített riportot.
1: Raj Rozáliával és Nagy Istvánnal beszélgetek, akik a Doroszlói Tájház alapítói, illetve tulajdonosai. Raj Rozáliához szól az első kérdésem, mi minden található itt ebben a gyönyörű, autentikus tájházban?
2: A falu legrégebbi utcájában 1920 táján vásárolták meg az elődeim. Dédszüleim és ükszüleim ezt a ingatlan. Azóta a családon belül öröklődik. A belső berendezés az 1930-as évek középparasztjának a lakás belsőjét és a porta, akkori gazdálkodás, kendertermesztés és szőlőtermesztés, borászat eszközeit mutatja be. Természetesen nem csak, mert hát itt a kert is folyamatosan művelve volt, de viszont az elődök borászattal foglalkoztak főként. Nagyon örülünk, hogy sikerült 25 éven keresztül fenntartani ezt a tájházat, és azt is nagyon-nagyon köszönjük az adakozóknak, hogy még a közelmúltban is adtak nekünk, adományoztak nekünk egy-egy darabot, mondván jó helyen lesz. Megalapításnál is 25 évvel ezelőtt a legnagyobb részét adományokból gyűjtöttük össze. Néhány darabot meg kellett vásárolnunk, de az elenyésző, és nagyon szép számmal mondhatom ki, hogy közel 2000 tárgyunk van, és ez azt jelenti, hogy a mai szakmai elvárásoknak megfelelően dokumentálva is a nagy része. A doroszlói egykori viseletnek a darabjai, főként a női ünnepi öltözett darabokat kaptuk az adományozóktól. A legtöbb az időskorúak öltözete, de tudjuk, hogy nagypénteken és gyászalkalmával a fiatalok is viseltek sötét színeket, és ezek a lioni bársonyok, brokátok, sejmek, ezek mind-mind itt vannak a gyűjteményben, örömünkre, már jó helyen, és hát ez egy olyan, úgy gondolom, egy olyan lehetőség, ami a felnövekvő nemzedék számára elengedhetetlen kellene, hogy legyen, hogyha azt szeretnénk, hogy minél többet megtudjanak az elődökről. Mert itt a színpadi öltözet tulajdonképpen az még, ami a fiatalokon látható, és hogy a mai korosztály mennyit vesz részt ezeken a rendezvényeken, az nem tudjuk.
1: Nagy Istvántól kérdezem, miként értékelik ezt a 25 évet? Milyen programok valósultak itt meg?
3: 25 év azért negyed évszázad egy ember életben is nagyon nagy időszak. Egy ilyen intézményszerűségbe viszont tehát főleg én azt hiszem, hogy egy nagy fordulópont, hiszen 25 év után ismételten megnyitó alkalmi ünnepi pompájába látogatható a tájházunk. Sok minden történt, és kevés történt. Ugye az elejében, amikor új és érdekes valami, akkor sok minden történik. Vajdasági Magyar Folklor Központ szervezett itt egy tájházas tanácskozást az elejében, aztán táborok voltak egyik, másik, voltak Magyarország Egyesület ismerőseink, akik jöttek ide, kézművességet tanítottak gyerekeknek, fölnőtteknek. A tájházaknak van egy ilyen országos nagy rendezvénye, tavasznyitó ünnepsége, azt több alkalommal, alkalmi kiállítással fűszerezve csináltunk eseményt, és a passzív látogatók azok viszont hát folyamatosan jöttek az elébe úgymond többen, ugye? Mostanra hát kevesebben, de viszont hát ezeknek a látogatóknak a száma, hogy mennyi volt és hogy alakult, pontos statisztikát ugye nem vezetünk, de hát több mint 10 000-re, 11 000-re úgy satszoljuk körülbelül, ami hát nagyrészt köszönhető az ismeretségi körünknek, a reklámanyagnak, és hát főleg először ugye a György atya plébánosnak, aki segített bennünket, és akik a Szentkútra látogattak, ide irányította, majd a Verebély atya, és most hát a Verebély atya után a Horváth Ákos atya. Jövő hétvégén például érkezik egy székesfehérvári csoport, a Szentkútra is ide vannak beirányítva, úgyhogy őket is szeretettel várunk. Ami a legfontosabb az egészben az az, hogy nagy-nagy köszönettel tartozunk ez mellett, ugye főleg, hogy a Rózsa is mondta, a falubelieknek, akik támogatták az ügyet, hiszen nem minden mindenki ezt támogatja egyértelmű. Tehát aki a foci meccsre megy, az nem biztos, hogy éppen ezt szereti és csinálja, viszont voltak olyanok sokak, akik ezt támogatták 25 év alatt, és hát a 25 év alatt sajnos nagyon sokan már nincsenek közöttünk. És hát erre is nagy alkalom ez a 25 éves ünnepség, hogy őkrajuk is úgymond közösen emlékezzünk, és hát majd délután az atyával, amikor itt egy hálimát, áldást ad, akkor erre őkrajuk is emlékezni fogunk.
1: Dr. Schilling Léda etnológussal beszélgetek, itt a Doroszlói Tájházban vagyunk. Milyen szellemi, illetve tárgyi értéket képvisel ez a hely?
4: 25 éves évfordulóját ünnepeljük most annak, hogy ezt a tájházat megnyitották. Én akkor itt voltam azon a megnyitón, mint, hát nem tudom, már nem emlékszem, hogy szerepeltem-e, vagy megénekeltettek-e, vagy megimádkoztattak-e. Ahhoz képest most, mint néprajzkutató és mint műemlékvédelmi szakember jöhettem ide el. Nagy értéket képvisel ez a tájház. Azért is, mert a vajdasági tájházak sorában ez egy olyan gyűjtemény, ahol nem csak a tárgyak, hanem maga az épület is az eredeti formában maradt meg. És a tárgyak közül is nagyon sok olyan van, ami eredetileg is ebben az épületben volt használatban. Amellett, hogy ez a ház be van rendezve, és amikor belépünk ide, akkor úgy érezzük, hogy épp kiment a gazdasszony, és itt zajlik még az élet, hogy itt a tiszta szobában most vasalta ki a slingelt ágyneműt, és itt már bejön a szellemi örökség, ugye a doroszlói fehér lyukhímzés, a slingelés, nagyon szép példáit tudjuk itt megnézni, de a szőttesek is, a konyhában az egyes cseréptálak is, a festett bútor is, szóval nagyon sok mesterségnek a nyomai itt bent megvannak. Szóval egy tájház, és ez a tájház is nem csak azért érdekes, hogy megőrzi az épített örökséget, megőrzi a tárgyegyüttest úgy berendezve, ahogy éppen az idősíkot meghúzták, itt gondolom az 1910-20-as évek volt, ha hátrébb megyünk, akkor kicsit későbbi időszak is befigyel, hanem azok a mesterségek is jelen vannak itt bent, a mesterségeknek a tárgyai, a mestereknek a tárgyai, akik itt alkottak, vagy akiktől a doroszlóiak ezt megvásárolták. De emellett, ha egy házba bemegyünk, akkor ott a családi életnek a hagyományai, szokásvilága, ha úgy alakítják át éppen a tájházat, akkor az ember élet fordulóinak bizonyos pontjai is megjelenhetnek, szóval a tárgyi örökség valójában kiszolgálhatja, vagy kiszolgálhatná a szellemi örökség megőrzését.
1: A doroszlói tájház jubileumi ünnepségén helyiek és vidékről érkezett vendégek, valamennyi korosztály képviselői is részt vettek. A szervező kérésére sokan népviseletet is öltöttek. A gyermekeket diódobó verseny várta, a délután folyamán pedig főtisztelendő magiszter Horváth Ákos helyi plébános vezetésével sokan népviseletet is öltöttek. A gyermekeket diódobó verseny várta, a

Rövidesen hírek következnek, majd jön a küzdőtér Tóth Tibivel, történelmet írtak a bajsai asztali teniszezők, ennek kapcsán Namesztovszki Zsolttal, a klub játékos edzőjével, valamint Namesztovszki Bence és Namesztovszki Sára versenyzőkkel hallhatnak egy beszélgetést. Természetesen a hétvége legfontosabb sporteseményeit is hallhatják. Ne váltsanak állomást!

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk!
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portáján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Alexander Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút. A pontos időpont a magyar féltől függ, mivel Szerbia már befejezte a ráeső munkálatokat, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik, az utolsó tesztelésre pedig várhatóan október 4-én vagy 5-én kerül sor. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is. A szerb belügyminisztérium 1000 új hallgató felvételét hirdette meg a Kamenicai Alapfokú Rendőrképzési Központba. A Szabadkai Rendőrségi Igazgatóság illetékességi területéről 30 jelentkezőt vesznek fel. A pályázók három terület közül választhatnak: rendőr, közlekedési rendőr, illetve határrendőr. A jelentkezéshez szerb állampolgárság, legalább 4 éves középiskolai végzettség és B-kategóriás jogosítvány szükséges. A pályázóknak a jelentkezési határidőig be kell tölteniük a 18. életévüket, de nem tölthetik be a 30-at. A jelentkezéseket október 2-áig lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes rendőrállomáson. Jelentős várakozási időre kell számítani több szerbiai határátkelő teherforgalmi termináján. A határrendőrség reggeli adatai szerint Batrovcinál 5 órát, Sídnél 3 órát várakoznak a kilépésre a teherautók, Horgosnál másfél, Kelebiánál pedig 1 órás a várakozási idő. A személygépkocsik esetében ugyanakkor nincs jelentősebb torlódás a határátkelő helyeken. Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 17 fokot mérnek, hideg fronttal indul a hét, a front mögött pedig sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul.
3: Csak a legfrissebbek!
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
6: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hétfő akkor Küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Váradi Valentin, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor. Mi leszünk önökkel majdnem délig. Mai műsorunkban ellátogatunk a Bajsa Asztali Teniszklubba, majd ismertetjük a hétvége legfontosabb sporthíreit. Történelmet írtak a bajsai asztali teniszezők, ugyanis az U13-as fiúcsapat ezüstérmet nyert a vajdasági csapatbajnokságon, emellett az Észak-Bácskai Ligát a második helyen zárt az együttes, és a sikeres selejtező után felkerült a vajdasági ligába. Elsőként Námészcovszki Zsolttal, a csapat edzőivel és játékosával beszélgettem. Zsolt, egy nagy sikert értetek el az elmúlt szezonban, a 25-26-os szezonban, ugyanis a felnőtt férfi csapat az Észak-Bácskai Ligában ezüstérmet szerzett, és kvalifikálta magát a vajdasági ligába. Hogy is nézett ki ez a bajnokság az Észak-Bácskai Ligába?
2: Így van, tehát másik helyen zártuk a bajnokságot, és lehetőséget kaptunk arra, hogy ilyen feljutási játszunk, és akkor ezt a versenyt megnyertük, és akkor ezzel jogot szereztünk arra, hogy feljussunk, tehát az idei évtől vajdasági ligát játszunk. Nem lesz az ki Bence, Bata Olivér jön Szabadkáról, meg valószínűleg, hogy én leszek a harmadik játékos. Hát valószínűleg, hogy nem fogunk se feljutni, se kiesni, ilyen közép mezőnyben várom én a csapatot, de hogy visszatérek ugye az alapvető kérdésre, hogy hogyan nézett ki a bajnokság. Hát ugye Bácskai Ligáról van szó, Bácskában versenyeztünk, és relatív eredményesen. Nekem igazából itt az utánpótlás nevelésnél a fontos, tehát hogy a gyerekek játszanak minél többet. Bence sikerült egy 70%-kal zárni a bajnokságot, úgyhogy ő már megért erre a Vajdasági Ligára, még mielőtt láttuk volna, hogy mi lesz ennek az egész csapatnak a sorsa. Mint ahogy mondtam, a környékbeli csapatokkal versenyeztünk, bácskai csapatok, Zombor, Kanizsa, Zent, ebből a részből gyakorlatilag játszottunk Topolya, és akkor, mint ahogy mondtam, második helyen zártuk.
1: Kik alkották a bajsának a csapatát?
2: Stoján Viktort igazoltuk idén, én, tehát Námészcovszki Zsolt, Námészcovszki Bence, Takács Mirán játszott még, Námészcovszki Gergő, úgyhogy egy ilyen igazából vegyes csapat, voltak idősebbek is, fiatalabbak is, de az eredmény az relatív jó volt.
1: Te pedig, ha jól tudom, legeredményesebb játékos voltál egyetlen egy vereséggel csak.
2: Így van, így van. Én sokat játszottam igazából, nem ez volt igazából az eredeti cél, hogy én itt sokat játszok, vagy egyáltalán bármilyen sikert érek, egy edzőként vettem be az egész történetben részt, de amikor láttuk, hogy van tétje, akkor úgy állítottuk fel a csapatot, hogy ez minél hatékonyabb legyen, és sok meccset nyertünk 4-1-re, ez azt jelenti, hogy én játszottam kétszer, tehát egy egyénét, egy páros, aztán mindjárt páros után én, úgyhogy igazából így lett ez a sok győzelem, nem tudatosan, hanem inkább valamiféle féleképpen leoptimizálva a teljesítmény.
1: A Vajdasági Ligás mezőnyt mennyire ismeritek?
2: Nem igazán, megmondom őszintén, néhány csapatot ismerünk, itt is vannak idősebb, fiatalabb csapatok, de megmondom őszintén, olyan emberekkel beszéltem, akik játszottak tavaly ebbe, és akkor ők mondták, hogy körülbelül egy olyan középmezőny várhatunk. Nem igazán, de abszolút megyünk és csináljuk.
1: Sorsolás megvan már?
2: Igen, jövő héten kezdjük Lokve csapatával. Hát ugye ez Vajdasági Liga, Vajdasággal, Nagy Becskerekkel vagyunk, egy csoportba Becsével. Hát szintén most kicsit több utazással lesz az egész, és akkor megyünk, és akkor csináljuk tovább.
1: Visszatérve még a 25-26-os szezonra, ami az egyéni eredményeket illeti. Mit lehetne kiemelni?
2: A legnagyobb sikere igazából Bajsának az volt, hogy Reszánovaty Angyala az országos bajnokságon egy bronzérmet szerzett, ez fantasztikus dolog, nem is vártuk igazából, sikerült párosba harmadik helyre befutni. Regionális versenyeket már elkezdtünk nyerni ezzel az új generációk, akik éppen most szeptemberben lesz újra egy ilyen pingpongiskola, tehát 2 éve kezdtük velük szeptember végén, úgyhogy ez a játékosok, akik 2 éve játszanak itt már picit összeállt a játékuk, beérnek, és most már azt látjuk, hogy érmeket tudnak nyerni, versenyeket nyernek, és mennek előre.
1: Nyáron edzőtáboroztatok, ti is mentetek más városokba, és itt is rendeztetek Bajsán egy nagy sikerű edzőtábort, egy tömeges edzőtábort.
2: Így van, a tartományi sporttitkárság támogatásával tudtunk több edzőtábort is megszervezni. Ugye Bajsa egy kis település, de azt elértük, hogy 5 országból érkeztek ide vendégek, ami én úgy gondolom, hogy nagy valami. Sok ember most járt először Szerbiában, nem hogy Bajsán, úgyhogy Debrecenből érkeztek játékosok, Horvátországból, Vinkovciból, Németországból jöttek, Magyarországról természetesen, románok jöttek, szlovákok, úgyhogy tényleg egy nemzetközi történet indult be itt Bajsán. Nagyon jó volt, nagyon sokat tudtunk fejlődni. Külön szeretném kiemelni, hogy a testvérem Námeszoszki Attila is itthon volt, ő is besegített, Ambrus tímje, aki hatalmas sikereket ért el a pingpongban Magyarországon, Soltvadkerten, ő is itt volt, és ő is velünk együtt dolgozott. Banyász Náda volt itt, aki Szerbia legjobb utánpótlás edzője, ő dolgozott egy hetet a bajsai gyerekekkel, úgyhogy nagyon szép volt, és én úgy gondolom, hogy sokat tettünk azért, hogy eredményes lesz, legyen ez az előttünk álló szezon.
1: És ti merre jártatok? Többek között tudom, hogy Horvátországban voltatok.
2: Így van, mi elkezdtünk velük egy együttműködés, Finkovcin voltunk, az volt az első rész, illetve Alibunáron voltunk. Most igazából mi úgy próbáltuk leoptimizálni, hogy az előkészületek előtt mentünk el Alibunára, aztán ott a kettő között Finkovcinra. A többi ez itt Bajsán volt, azért mert relatív sok gyerek edzés, és próbáltunk itt igazából mindenkinek olyan feltételeket és edzés lehetőséget teremteni, hogy az megfelelő legyen.
1: Akkor nem is volt a nyáron pihenő?
2: Nagyon kevés, nagyon hamar mentünk nyaralni, és aztán gyakorlatilag július-augusztus végig dolgoztuk.
1: És mikor kezdtétek akkor a felkészülést a 26-27-es idényre?
2: 15-én kezdtünk erőnléti felkészülésekkel, és akkor július 15-től gyakorlatilag megállás nélkül folyamatosan edzettünk.
1: És már voltak versenyek, és a liga ugye még nem kezdődött, de bár egyéni versenyek voltak, és volt már csapatbajnokság is, nem is akármilyen sikerre zárult a csapatbajnokság a Bajsa számára.
2: Hát igen, ez egy ilyen bajsai történelmi siker, nem volt sose ilyen siker Bajsán, második helyet értünk el az U13-as vajdasági versenyen, nem is vártunk igazából. Jelenint ez egy szintén egy családi csapat, alkotta a csapat gerincét, Námeszoszki Bence és Gergő, és Pátyérko Ákos és Takács Milán játszott. Abszolút nagyon meg vagyok elégedve, és nagyon jól esett ez a jó kezdés, és mondom, tehát Bence az egyik legjobb az országban, tehát tudtam, hogy ő a meccsek nagy részét nyeri, mint ahogy nyert. És Gergő volt kérdés, aki egyébként nagyon ügyesen megoldott, és nagyon sok tét meccset nyert, és abszolút egy jó eredmény született.
1: Hány meccset játszott a csapat ebben a bajnokságban? Hogy nézett ez ki?
2: Hát ez úgy nézett ki, hogy csoportot játszottunk először, tehát két csoport volt, és utána első, a második az elsővel, tehát a csoportba elsők lettünk, aztán legyőztük a másik csoport másodikját, és akkor a döntőben maradtunk alul Nagybecskerek csapata ellen, úgyhogy hát mennyi ez, 4 meccs összesen.
1: És nemrégiben itt Bajsán is volt egy verseny, egy egyéni is páros verseny, hol tudom.
2: Így van, itt a Topolyai Városnap, illetve a Községnapja rendezvénysorozatba beillesztve volt egy nagy verseny, sok résztvevővel 63-an érkeztek 13 klubból, hogyha jól emlékszem, úgyhogy egész Vajdaság területéről érkeztek, és körülbelül ez volt a felső limit, egyébként egy olyan 60 főre limitáltam be a versenyt, hogy azért ne az legyen, hogy elhúzzuk, de ezt sikerült teljesíteni, nagyon jó volt egyébként a verseny, nagyon sok jó eredmény született, és hát, igazából ennek az előkészületnek, meg valamiféleképpen a felkészülési folyamatnak a része ugye a versenyzés, hogy lássák az edzők, hogy amit mi kitaláltunk, vagy úgy gondoljuk, hogy megcsináltunk, abból mi látszódik a versenyhelyzetekben.
1: Említetted, hogy a pingpongiskola, azt hiszem, az iskola indul majd szeptember végén, lehet-e még esetleg jelentkezni?
2: Természetesen. Mi mindig úgy csináljuk, hogy szeptember utolsó napján van egy ingyenes és nyílt edzés, ez 27-én kedden lesz szeptemberben, és aztán a következő héten már indul a élesbe, az gyakorlatilag már október, úgyhogy várunk mindenki szeretettel. 7-től 9-10 éves korig határoztunk meg, tehát picikkel kezdünk el dolgozni idén, és ugye ezt megcsináltuk első évben, ami nagyon tömeges és népes volt, megcsináltuk másod évben, ahol szintén már vannak játékosok, akik egész ügyesek, és akkor most ez a harmadik generáció, harmadik valamiféleképpen csoport, aki indul.
1: Mennyien vagytok a klubban jelenleg körülbelül?
2: 15 regisztrált játékosunk van, tehát az, akik a szövetségi versenyeket játsszák, és ott vannak a szövetségi országos ranglistákon. Emellett körülbelül még van egy 10 olyan játékos, akik nem is versenyszerűen, vagy nem járnak el ezekre a szövetségi versenyek, de regionális versenyeken versenyeznek, tehát még van egy 10, és igazából van nagyon sok ember, aki bejár és segít, és ezért én nagyon hálás vagyok. Huszka Péter, aki itt van minden edzésen, Almási Csaba, Takár Csigor, Török Gyula jön, úgyhogy igazából egy olyan csapat alakult ki, hogy nem csak a játékosok, a versenyzők, hanem a szülők is, és nagyon sok volt játékos jár be, és segíti a munkánkat.
1: A Vajdasági Liga mellett milyen versenyek várnak rátok még az év végig?
2: Most hétvégén van az első pontozó verseny, ez a ranglista verseny, ez Entán lesz, szombaton és vasárnap ez az U11, U13, U15 és az U19 kategóriák, úgyhogy igazából ebből a ranglista versenyből, ami a legfontosabb verseny, mivel ez adja a ranglistát, vagy itt megszerzett pontok alapján alakul ki a ranglista, ezek a legfontosabb versenyek az évben, de emellett még lesznek természetesen nemzetközi versenyek, megyünk Podgoricára, Szombathelyre, amik szintén ranglista versenyek, de itt az európai és a világranglistára gyűjtik a gyerekek a pontokat, úgyhogy mozgalmas lesz az ősz is, és én úgy gondolom, hogy az egész szezon. Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up

0: on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat a dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How are you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. And he said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the that named you Sue. What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: A csapat egyik meghatározó játékosát, Námeszoszki Bencét hallhatják.
2: Bence, az elmúlt idényben nagy sikert értetek el, hiszen a csapattal az Észak-Bácskai Ligát a második helyen zártátok, és a Vajdasági Ligába kerültetek fel. Hogy zajlott ez a bajnokság az Észak-Bácskai Ligában? Te hány meccset játszottál körülbelül, hány győzelmed volt körülbelül? Hogyan értéked ezt az elmúlt idényt?
3: Hát szerintem elég jól sikerült, szerintem is játszottam tényleg elég sok meccset, szerintem úgy kicsit többet, mint a felét, azt meg, sikerült is megnyernem. Amikor utoljára néztem, akkor a ligánál olyan 65-75%-on volt, ami szerintem elég jónak számít.
2: Kik alkották a csapatot még rajtad kívül?
3: A csapatot azt az apukám alkotta, a testvérem a Gergő, az egyik balsai ember, meg még a kis csoportból gyerekek, meg ugye én.
2: És melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzés neked ebből a ligából?
3: Hát szerintem nekem kettőször az, amikor a Topolya ellen játszottunk, mert igazából azok voltak a legnehezebb meccseink, az kettőször ki is kaptunk, de egyszer közel is voltunk, utána meg már nem annyira. Szerintem jól játszottunk mindkettő meccsen.
2: Egyéni versenyeket illetően mit sikerült elérni az elmúlt szezonban?
3: Hát az előző szezonban elég jól sikerült teljesítenem. Szerintem elég jól sikerült, elég sok szerbiai versenyt meg is nyertem.
2: Akkor jó ment a játék.
3: Igen.
2: A nyár edzőtáborozással telt, itt is Bajsán volt edzőtáborban, mint mentetek, ha jól tudom, Horvátországba is edzőtáborba. Hogy zajlottak ezek az edzőtáborok, mennyire volt nehéz ott a munka, a mindennapi munkában, a forróságban pláne?
3: Elég nehéz volt, tényleg főleg nagyon nehéz volt a terem, és nagyon meleg volt a teremben. Jó meccseket sikerült játszanom, szerintem sokat sikerült fejlődnöm.
2: És hogy érzed, mi az erősséged, leginkább a legjobb, legnagyobb fegyvered?
3: Hát szerintem a szervem, meg a tenyeres pörgetés, meg az ígyszer.
2: És mi az, ami még javítani kellene?
3: Hát szerintem az első indulókon, hogy jobbak legyenek, hogy élesebbek legyenek, meg a rövid lerakásokon.
2: Ugye megkezdődött már a 26-27-es idény, volt már egy-két versenyetek is.
3: Igen, most voltunk Belcsinba Etun, azt szerintem elég jól sikerült, legyőztem egy viszonylag erős bolgár fiút 3-2-re, meg még legyőztem boszniákat is. Szóval szerintem jól sikerültem.
2: És mi vár rád még az elkövetkező időszakban? Milyen versenyek lesznek, amit előre lehet már tudni?
3: Sok rangista verseny lesz, most lesz a hétvégén Zentán, utána azt hiszem Csókán lesz, igen, és így.
2: És mi a célod ebben a szezonban?
3: Hát minél jobban teljesíteni, meg ugye nekem ez az utolsó évem az U13-ban, az 5-6-ban, szóval minél több pontot összegyűjteni, hogy minél többet vigyek át a 7-8-ba.
2: És majdnem kihagytuk, hogy az U13-asok között vajdasági kupában lettetek ezüstérmesek, ha jól tudom.
3: Igen.
2: Mesélj kicsit arról, hány mérkőzésetek volt itt?
3: Itt is elég sok mérkőzést játszottunk. Játszottunk 2 mérkőzést a csoportban, meg azt hiszem, hogy 2 vagy 3 játszottunk a főtáblán. Hát a döntőben elég erősek ellen játszottunk. Ott én megnyertem az egyik meccsemet, a másikat pedig kikaptam. Szerintem jól ment.
2: És elégedett, hogy a második helye egy szép eredmény, ugye?
3: Igen.
2: A Vajdasági Ligát majd hamarosan elkezditek, ugye majd a férfi csapattal. Ott mi lehet a cél, és hol lehet ott a Bajsa helye szerinted ebben a magasabb rangfokozatban?
3: Hát szerintem nem fogunk kiesni se, szóval szerintem nem fogunk visszajutni a másik ligába, de szerintem nem is leszünk ott az elsők között, mert azért elég erősek a csapatok.
2: Tehát akkor ilyen arany középmezőny?
3: Igen.

0: A lányok közül Námesztovszki Sárá szóval adta meg, aki korosztálya egyik legjobbjának számít.
1: Hát igazából elég jól sikerült a Szerbia és az Európa és a világranglistán is. Európában benne voltunk a legjobb 30-ban. Szerbiában voltak pontozós versenyek, mondjuk Ragujevac, Zenta Csóka. Európa versenyek pedig Podgorica, Beocsin, vagyis Podgorica az VTT-s világverseny volt.
0: Sikerült-e dobogóra állni, vagy első helyeket szerezni?
1: Hát szerbiai versenyen sikerült dobogóra állni, Európa versenyeken még nem, de hát azon dolgozunk.
0: Nyáron ugye edzőtáborok voltak itt is, meg ti is mentetek máshol edzőtáborozni. Nehezek voltak ezek az edzőtáborok is? Hogy zajlott ott egy nap mondjuk rá?
1: Hát igazából elég nehezek voltak, fárasztóak voltak. Úgy teltek a napok, hogy igazából reggel felkeltünk, akkor ilyen reggeli tornák voltak, délelőtt volt edzés, ebéd, egy kis pihenő, délután megint edzés, és hát este már mentünk aludni, volt egy kis időnk barátkozni, kicsit pihenni, de hát sok edzés volt.
0: És ebben a 26-27-es szezonban volt-e már valamilyen versenyed?
1: Most múlt héten volt Beocsin, Etu. Elég jól szerintem. Jól játszottam, jól ment a játék.
0: Milyen versenyed lesznek a közeljövőben? Mit tudsz így előre?
1: Most hétvégén lesz pontozós verseny Csókán és Zentán. Utána majd megyünk Podgoricára és Szombathelyre.
0: És mi a célod ebben a 26-27-es szezonban?
1: Hát igazából az, hogy minél jobb helyen legyek az Európa és világranglistán, és hogy jól játszok.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.

11 óra 38 perc a pontos idő, kedves hallgatóink, sporthírek következnek. Hatalmas sikert ért el Lana Wirth, a szabadkai Spartacus teniszezője. A fiatal szabadkai tehetség Ausztriában az U18-as tenisz Európa bajnokság döntőjében 4-6-7-6-6-2 arányban legyőzte a szlovák Kali Subovát, és ezzel megszerezte az Európa bajnoki címet. A 14. helyen kiemelt Wirth a döntőig vezető úton lett, cseh és bolgár riválist győzött le, vagy a döntőben szlovák ellenfelénél is jobbnak bizonyult. Mint ismeretes, Lana Wirth másfél hónapja szerbé válogatottal U18-as csapat Európa-bajnoki címet szerzett, most pedig sikerült egyesíteni a csapat és az egyéni Európa-bajnoki címet, amire legutóbb a szerbiai játékosok közül 2001-ben 14 évesen Novák Djokovic volt képes. A labdarúgó szuperligában a 10. fordult játszották a hétvégén, az eredmények a következők: Mácsa Mladost 1-2, OFK Beograd, Kragujevac Radnički 3-5, Crna Zvezda Nisradnički 3-0, Vojvodina IMT 1-1, Rádnik Partizán 4-4, Novi Pazar Zemun 2-2 és Železnyicsár Csukaricski 2-1. A mezőnyt a 28 pontos Crna Zvezda vezeti, a 22 pontos Vojvodina előtt. Harmadik a Kragujevac Radnički 17 ponttal. Az első ligában a TSC és a Spartacus is Malé pályára. A topolyai együttes 16 órától a Leszkováci Dubocsita csapatát fogadja, a Spartacus pedig 20 órától a Vorzováci együttesét látja vendégül. A női szuperligában a Spartacus sima 8-0-ás győzelmet aratott a Krusevácsi Napredák junior felett. A többi eredmény: Vojvodina, Kragujevac Radnički 2-1 és Crna Zvezda Mašinac 6-0. Még a Milutinac TSC mérkőzést ma játszák. A ligát a 13 pontos Crna Zvezda vezeti, második a Vojvodina, szintén 13 ponttal, harmadik a Spartacus 12 ponttal. A 6 pontos TSC az 5. helyen áll, de a topai csapat egyel kevesebb mérkőzést játszott. A Vajdaság Liga északi csoportjának 5. fordulóján az Adorjáni Tisza hazai pályán 2-2-es döntetlent ért el a bácsföldvári Vojvodina ellen. A többi eredmény: Zombori Zsák Kulai Hajdú 2-3, Dunagálosi Budújtnosz Bajsa 1-1, Szeghegyi Nyegos Újsói Proleter 0-4, Bajmoki Rádnički Paripási Rádnički 2-1, Szapári Hajduk Mladenói Budućnost 1-0 és Ókéri Obilić Becse 3-1. Első a Kulai Hajduk 12, második a Bajsa 10, harmadik a Becse, negyedik a Proleter 9-9 ponttal. A Tisza 7 ponttal a 6. helyet foglalja el. A szabadkai körzeti ligában a több mint egy fél időt emberhátrányban játszott Péter Réve Jedinstvo 5-3-ra nyert Györgyénben. A többi eredmény a következő: Nádaljai Napredák Szent Tamás 0-3, Csóka Nyegosjói Proleter 2-3, Adai AFK Zenta 2-1, Tavankút Kiskéri Szutyeszka 1-4, Torzsai Budućnost Szabadkai Bácska 3-2, Kelebiszka Suma Kucorai Iskra 6-0 és Tornyos Csantavér 3-2. A tabellát a 14 pontos Kelebiszka Suma vezeti, második a Szutyeszka, harmadik a Tornyos 13-13 ponttal. A Szabadkai Városi Ligában a Békova 6-1 arányú győzelmet aratott a Prozivka felett. A többi eredmény: Újzsidniki Preparód Zentaösi Hajduk 3-0, Lokomotíva Visnyaváci Udárnik 1-2, Elektrovojdina Málabosna 2-0 és Palics Vinogradár 1-1. A szolid szabad volt ebben a fordulóban. A mezőnyt a 12 pontos Preparód vezeti, majd 3-9 pontos csapat következik, mégpedig a Békova, a Lokomotíva és a szolid. A Tiszamenti ligában a Horgos 5-0-ás vereséget szenvedett Oroszlámoson, a Szlávia otthonában. A 4. forduló többi eredménye: Majdán Nitra megy a török kanizsai Obilić 0-1, Gyála Szanádi Jadrán 4-1, Tisza Szent Miklósi Szloga Szerb Keresztúr Jedinstvo 0-0 és Magyar Kanizsai Potiszja Oromi Champion 5-0. Míg a Martonosi Jedinstvo Padjé Tisza mérkőzést a vendégek kérésére elhalasztották, a Moholi Bácska pedig szabad volt. Első a 12 pontos Gyála, második a Potiszje, harmadik az Obilić egyaránt 9-9 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbás Szent Tamás Óbecse községközi ligában a Bács Feketegyi Jadrán és a Bács Kocsútfalvi Szloboda csatája 1-1-es döntetlenen zárult. A további két eredmény: Kishegyesi Egység Tomiszlávszi 1-3 és Pacséri Bácska Csikírja Pusztai Mladosz 2-2. A Zentgunasi Szlávia szabad volt. 3 forduló után a 9 pontos Tomiszlávci vezeti a mezőnyt.

A Spartacus kosárlabdázói lejátszották utolsó felkészülési mérkőzésüket, amely 83-77-es győzelmet arattak a paksi atomerőmű ellen. Az Adriai Liga hétvégén rajtól a Spartacus a nyitó körben a podgoricai Derbi Studenski Centár vendége lesz. A férfi kézilabda Super B Liga harmadik körében az Adai Pocisjepe. Az Adriai Liga hétvégén rajtól a Spartacus a nyitó körben a podgoricai Derbi

0: testét. 8 érmet nyertek a Szabadkai Veterán Parai Jász Klub versenyzői Ravna Górán a 3D íjász országos bajnokságon. A dobogó legfelső fokára Keresztes Angyelka, felnőtt nők Csigási, Vargyú Deán, felnőttek Csigási, Mészáros Klára, felnőtt nők Hosszúi, Fejes Klapka Attila, felnőttek Hosszúi, és Bábi Rudolf veteránok kezdetleg és így állhatott, ezüstérmet Pataki Zoltán, felnőttek Csigási szerzett, míg Milan Dragoszávac, felnőttek Csigási Hunter és Péter László, veteránok csupaszí a harmadik helyen zárták az országos bajnokságot. A Palicsi Evezős Klub versenyzője a bulgári Plovdivban a Trákia Sprint regattán szálltak hajóba, amelyen 500 méteres futamokat tartottak a szervezők. A regattán Szerbiát a palicsiak mellett a Zimonyi Galeb evezősei képviselték, emellett 9 bolgár és 1 észak-macedón klub, valamint a román nemzeti válogatott legjobbjai vettek részt a regattán. Az egyetlen palicsi érem Laura Malatinski nevéhez fűződik, aki felnőtt női egypárevezősben ezüstérmet szerzett. A Spartacus súlyemelői 4 arany és 1 bronzérmet nyertek Zomborban a felnőtt egyéni országos bajnokságon. Aranyérmet Alexander Saulich, Németh Richard, Bencsik Masa Balázs és Mihályló Siák szerzett, míg Rozsnyik Attila dobogó harmadik fokára állhatott. Szönyi Patrik az 5. helyen fejezte az országos bajnokságot. A szerb férfi röplabda válogatott az Európa bajnokság 8. döntőjében ma 21 órától Szlovéniával mérkőzik. A legjobb 8-be eddig Lengyelország, Németország, Románia, Finnország, Franciaország és Olaszország jutott. Ennyi volt mára és erre hétre a Küzdőtér kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Váradi Valentin adásvezető, technikus és jómagam Tóth Tibor voltunk önökkel. Köszönjük szépen mindketten figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is, amikor is íjászat lesz majd a fő témánk. Viszonthallásra!
1: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett, a híradó témáiból. Ma éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában. Szeptember 27-én benyújtja lemondását Alekszandar Vučić, és élményösszesítő ifjúsági találkozót tartottak Doroszlón. Következnek a részletek. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portálján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Siniša Mali, ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csak nem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük személyi számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük.
2: Holnaptól, ahogy azt megígértük, szeptember 22 és 25-e között minden jogosult megkapja a 6000 dináros egyszeri támogatást. Kedden elsőként a részvény alap jogosultjai, a nyugdíjasok, valamint a pénzbeli szociális támogatásban részesülők kapják meg az összeget. Szerdától péntekig, vagyis szeptember 23 és 25-e között a többi jogosult számára is kifizetik a támogatást. Szeretném megköszönni Szerbia minden állampolgárának. Ez jelentős eredmény, amely az államháztartás stabilitását mutatja. Ugyanakkor mindig segíteni kell azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.
1: Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök a Rádió Beográd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről.
3: Beszélni fogok a mi álláspontunkról, de beszélni fogok mindazokról a megtévesztésekről is, amelyeken az elmúlt nem 15, hanem 30-35 évben keresztül mentünk, a hamis elvekről, a kétszínűségről, a kettős mércéről, és mindarról, ahogyan és amilyen módon magyarázták nekünk, hogy ki kell adnunk embereinket a hágai törvényszéknek, és akkor majd tejben, vajban fürdünk, minden virágba borul. Mi pedig nagyjából zsákokban adtuk át őket, és cserébe semmit sem kaptunk. Számos megállapodást aláírtunk, és minden egyes általunk aláírt megállapodást megszegtek azok is, akik garantálták ezeket, nem csak valamelyik másik fél a régióban. Úgyhogy sok mindenről lesz még mit mondani, és azt hiszem, az emberek a mai világ eseményeiben is felismernek majd olyan dolgokat, amelyekből megérthetik, mi zajlik más térségekben is, nem csak a mi Szerbiánkban. Én pedig Szerbia pozíciójáért és népünk jogaiért fogok küzdeni.
4: Választások 2026.
1: Rendszerváltással biztosíthatjuk gyermekeink és a következő generációk jövőjét, hangzott el vasárnap délután Szabadkán az Egyetemista Lista, az Egyetemisták Győznek kampányrendezvényén. A harcosok sorakozója lakótelep parkjában megtartott eseményen Magyar Kanizsáról kerékpárral érkező egyetemisták is csatlakoztak a résztvevőkhöz. A 250 képviselőjelölt közül Deján Soskić, a Belgrádi Egyetem közgazdaságtudományi karának professzora, Zorán Gyájics geológus mérnök, valamint Nemanja Gyurić, az igazságügyi dolgozók szakszervezetének elnöke is felszólalt. A rendezvényen ismertették a lista 11 pontos tervének főbb célkitűzéseit is. Zorán Gyájics, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek lista jelöltje a mikrofonnál.
0: Bejártam szinte egész Szerbiát, és ez már közel 2 éve tart, de még egyetlen olyan településsel sem találkoztam Szerbiában, ahol az emberek rosszallóan néztek volna rám. Éppen ellenkezőleg, amit pedig az egyetemisták tesznek, az mindannyiunkban a legszebb érzelmet ébresztette fel. A legszebb érzés az ölelés. Az, amikor az emberek megölelik egymást, abban nincs hazugság és nincs csalás. Szerbiában az emberek ölelik egymást, már mosoly van az arcukon, és mindenki meg van győződve arról, hogy az egyetemista lista meg fogja nyerni ezeket a választásokat. Ez a maffia állam pedig azzal a hatalommal együtt, amely maga a valódi maffia, nem történelmet fog írni, hanem megérdemelten fog bűnhődni.
1: A közelgő választásokról beszélt Novi Pazarban Rasim Jajic, a politikus bemutatta a Rasim Jajic Júcki elnevezésű listát. Beszédében ismertette a programjuk fő pontjait, valamint a közelgő parlamenti választásokkal kapcsolatos céljaikat. Kiemelte, a tömörülés elsődleges célja megőrizni a békét, a jószomszédi viszonyokat, illetve fenntartani a jó kapcsolatot a szerbiai nemzeti közösségek között.
4: Választások 2026.
1: Csaknem 150 gyerek vett részt az élményösszesítő ifjúsági találkozón Doroszlón, a Segítő Szűz Mária egyházmegyei kegyhelyen. A fiatalok Vajdaság több településéről érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot, és különböző közösségi programokon vegyenek részt. Csernai Panna tudósítása.
5: Temerinből, Zentáról, Csantavérről, Felsőhegyről, Szabadkáról és más vajdasági településekről is érkeztek gyerekek a doroszlói Mária kegyhelyre. Érkezés után közösen megtekintették a felújított Mária szobrot. Olá Anikó, Szent Tamás.
6: Én azért jöttem, mert már így nagyon szeretek kirándulni, meg ilyenek, és én nagyon jól érzem itt magam.
5: A nap folyamán többféle program várta a gyerekeket. Kiütőcske, kötélhúzás, zsákbanugrálás, röplabdázás, focizás és karkötőkészítés. A résztvevőket 4 csoportba osztották. Huszák Szofia, Zenta.
7: Zentáról érkeztem, és nagyon jó.
5: Mi tetszik itt a legjobban neked?
7: Hát az, hogy imádkozunk, meg hogy labdázhatunk.
5: A játékos programok mellett a lelki feltöltődés is fontos volt az eseményen. Ivkovics Róbert diakónus a csend és az elcsendesedés fontosságáról beszélt a gyerekeknek, zenével is kiegészítve a foglalkozást.
8: Kitértem a Királyok első könyvében szereplő történetre, Illés prófétáról, amikor nem a tűzviharban, nem a földrengésben fedezi fel Isten jelenlétét, hanem a lány szellő susogásában. És valahogy ez az, ami hiányzik belőlünk manapság, hiszen zaj vesz minket körül, hogy megálljunk, csendben maradjunk, és úgy figyeljünk oda Istenre, aki szólni akar hozzánk, és éppen ebben a csendben tud igazán minket megérinteni, és ebben a csendben tudjuk meghallani az ő hangját.
5: A találkozó a közös programok mellett az ismerkedésre és a barátkozásra is lehetőséget adott. Sőt, a gyerekek a doroszlói Szentkút vizéből is vihettek haza a családjuknak. Főtisztelendő Horváth Ákos, kegyhelyigazgató, Doroszló.
9: Sárnap délután, amikor már a gyerekek otthon a saját közösségeikben részt vettek szentmiséken, és délután pedig ide zarándokoltak az egyházmegye különböző településeiről, hogy együtt legyenek, megosszák a nyári élményeiket, ugye egy élményösszesítő találkozónak is hívjuk ezt az ifjúsági zarándoklatot. Az én feladatom annyi volt, hogy az ide érkező, talán először hozzánk zarándokló gyerekeknek meséljek egy kicsit a Szentkútról, hogy egy kicsit közelebb hozzam hozzájuk ezt a helyet, Hogy valami lelki táplálékot is vihessenek magukkal a helyről, hogy jobban megismerjék, hogy hol is vannak, hova is zarándokoltak, mi is a különlegessége ennek a helynek.
5: Az ifjúsági találkozó dicsőítéssel és szentségimádással zárult.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Bőséges a kínálat a szabadkai tejpiacon, és ma ismét pályára lép a TSC. Jönnek a részletek. Bőséges a kínálat a szabadkai tejpiacon, már megjelentek a savanyítani való zöldségek, emellett a krizantémot is meg lehet már vásárolni. Az újdonságok mellett a régi áru is megtalálható a piacon, nézzük, mit mennyiért szerezhetünk be. Balogh Sára riportja.
10: A szabadkai tejpiac kínálatában már megjelentek a savanyítani való zöldségek. A paprikának kilónkénti ára méretétől függően 80-120 dinár, a savanyítani való uborkának 150 dinár kilója. Megjelent még emellett a sütni való paprika is, annak 100-120 dinár kilója. A déli gyümölcsök széles kínálata is elérhető a tejpiacon. Szelecki Magda, árus.
11: Déli gyümölcsből indul a mandarin, ami 400 dinár, a citrom az egész évben van, az 200 dinár kilója, indul a kivi, ami 300-400 dinár, gránátalma 400 dinár, a banán egész évben van, az 160 dinár, és akkor itt vannak a barackok, meg a szőlők, ami még hazai termék.
10: Az újdonságok mellett természetesen a régi áru is megtalálható a tejpiacon. Valkovics István asztala is roskadozott a friss zöldségektől.
12: Többnyire zöldségek, saláta, uborka, krumpli, répa zöldség, paradicsom és fokhagyma. De külön megemlíteném a kovászos uborkát, ami saját gyártmányom, és nagyon szeretik a vevők.
13: Az árak hogyan alakulnak ma?
12: Hát úgy lassan kezdenek emelkedni, most már krumpi ára is, de azért még tartható ez az ár. Gondolom a saláta egy kicsit talán drága 100 dinár, de a többi, hát a megszokott áron megy. Vöröshagyma 100, krumpli 100, zsákra 80, paradicsom 130.
10: Kígyózott a sor a húspultok előtt is. Az árusok elmondása szerint a legtöbben a vasárnapi menühöz szerezték be a hozzávalókat. Tari Gizella, árus.
14: Csirkétű kezdjük, az minden nap van. Van házi baromfiaink, tyúkkakas. Van pulykánk, egész héten hozzuk a pulykákat. Van darabolva egészbe. Vannak kakasok, vannak tyúkok, vannak kacsák. A kacsákat már az idejéket hordjuk.
13: Milyen árban mozognak?
14: Hát mondjuk a csirke most egy kicsit megugrott, mert az élő főjebb ment. 400-é adjuk kilóját, a kacsának 800, a pulykának egészbe 1000 dinár, de vannak darabokban, külön árak vannak. Van pedig a kakas tyúk, ezek a nagy fehérek, az 450. A házi tyúk kakas 800 dinár.
10: Mindezek mellett az ősz egyik legkedveltebb virága, a krizantém is megtalálható a szabadkai tejpiacon, ára 500 dinár.
1: Több mint 100 társasjáték közül választhattak a résztvevők a Társasjátéknapon Óbecsén a TÁN emlékházban. A program létrejöttéhez a Péter Évei Társasjáték Klub és az Adai Társasjáték Klub is hozzájárult játékaival és szakértelmével. A résztvevők segítséget és útmutatást is kaphattak az egyes játékok megismeréséhez. A rendezvény célja az volt, hogy az emberek kiszakadjanak a mindennapokból és az online térből, és egy asztal körül közösen töltsenek el egy kellemes délutánt. A szervezők számos társasjátékkal készültek, így minden korosztály találhatott megfelelőt. A program során nem csak játszani lehetett, hanem beszélgetésre és ismerkedésre is lehetőség nyílt. Szabó Attilát, a Vajdasági Társasjáték Klub alapítóját hallják.
15: Ez egy olyan kiváló lehetőség, ami összehozza az embereket. Le lehet ülni egy asztalnál, lehet közösen játszani. Van egy apropó, ami miatt az emberek nem az online térben, hanem egy asztal mellett összejönnek, beszélgetnek, társasjátékoznak, és jól érzik magukat. És úgy gondolom, itt 2026-ban ez egy nagyon fontos cél, hogy megtaláljuk azokat a közösségi élményeket, ahol az emberek tényleg egy asztal körül ülve igazi élményeket tudnak szerezni. Erre kiváló dolog a társasjátékozás.
1: Sport. A nagybecskereki döntetlen után ma ismét pályára lép a TSC, amely hazai pályán a Dubocsicát fogadja. A topolyai csapat 9 forduló után továbbra is veretlen a ligában. 5 győzelemmel és 4 döntetlennel a tabella második helyén állnak. A csapat célja ezúttal is a 3 pont megszerzése és a veretlenségi sorozat folytatása. A keretből Tomovics sérülés miatt ezúttal is hiányzik, a többi játékos várhatóan bevethető lesz. A klub egyértelmű célja a bajnoki cím és a Szuperligába való visszajutás. A találkozó 16 órakor kezdődik a TSC arénában. Nenad Miliást, a TSC vezetőedzőjét hallják.
16: Hazai pályán játszunk a Dubocsica ellen. A Dubocsica a tabella közepén van, úgy mondanám, megerősítették a csapatot, és hoztak néhány játékost. Legalábbis ezt olvasom jelenleg, de természetesen nekünk az a prioritásunk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és az a fontos, hogy megfelelően kezdjünk, és megszerezzük a 3 pontot.
1: A pontos idő 12 óra 16 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek a nap folytatásában. Szeles és borult időre számíthatunk, csapadék nem valószínű a térségben.
4: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
18: Friss hírek minden órában.
4: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
19: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
20: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
19: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
20: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
19: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
21: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
21: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
21: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
21: Ma hozzák a 7 napot.
22: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
23: Reklámot hallottak.
4: SMR, hallgasson bennünket.
24: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta!
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak!

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Szeptember 21-én hétfőn a hivatalos devizárfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 40 para, 100 forint 32 dinár 22 para, 1 svájci frank 124 dinár 26 para, 1 angol font 136 dinár 83 para, míg az amerikai dollár középértéke 102 dinár 30 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.
3: Vasárnap ismertem meg őt, vasárnap este hét után, és úgy esett, hogy hétfő reggel tőlem ment munkába alá, és este kis szatyorban hozta a fogkefé s a tiszta bugyit, és kedden még mielőtt elment, ágyba kaptam.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Az idő pedig gyorsan telik, már 12 óra 41 perc körül járunk. Következzen a Pannon Televízió műsor ajánlója, nézzük, mit érdemes ma megnézni a televízióban. 13 órától a Kincses Ládánk űrményházára kalauzolja a nézőket, majd a Hitünk vallási műsor következik. Lesz kalamár is, benne vajdasági gyerekek verseivel és prózai alkotásaival, a magyar világban pedig Erdély kerül közelebb majd a nézőkhöz. 15 órától a közelképben egy igazán vidám esemény, a királyhalmi szamárverseny kerül képernyőre, ezt követően a szubjektív vendége El Ritók Nóra pedagógus, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítója lesz, akivel a szociális kompetenciák iskolai szerepéről beszélgetnek. Délután mozgásra hívnak a fitpercek, majd szerbül is tanulhatnak, 17 órától pedig a sport hétfő várja majd a sportkedvelőket. A híradó után újra közbeszéd fog jelentkezni. Az esti kínálatból ismét lesz sporthétfő és híradó, majd 20 óra, 40 perctől pedig a néphagyományoké lesz a főszerep. Előbb a 62. Gyöngyös Bokréta, majd a 49. Durindó fellépéseiből láthatnak válogatást. Késő este a szubjektív és a közbeszéd ismétlésével, majd híradóval zárul a Pannon Televízió műsorja.

Sorunk utolsó órájába lépünk, amelyben a tűjé, a cérnáé és a varógépé lesz majd a főszerep, de a bográcsok alatt is fellobban a tűz, ugyanis vasárnap körömpörkölt főző versenyt rendeznek Szabadkán. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik a Mozaik.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: amikor a jó barát okozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portáján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Sinisa Máli, ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Alekszandar Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút. A pontos időpont a magyar féltől függ, mivel Szerbia már befejezte a ráeső munkálatokat, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik, az utolsó tesztelésre pedig várhatóan október 4-én vagy 5-én kerül sor. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is. Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld- és alapozási munkákat végeznek, a területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld- és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját, emellett a vízelvezető kiépítése is zajlik. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől, a lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni a területet. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai híd lábánál. Őszi műsorrácsra váltott médiaházunk, a Pannon TV-ben mától minden hétfőn újra lesz közbeszéd, a többi hétköznapon pedig közügyek. Emellett pedig más népszerű tartalmak is várják a nézőket. A grillbetyárok és a délbánát ízei is új évaddal jelentkeznek. A két rádió munkatársai pedig már hajnalban ébresztőt fújnak, a Pannon Rádióban visszatér a reggeli csapata, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig napindítóval ébredhetnek, és a körhintára is jegyet válthat.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős és szeles időre számíthatunk, számottevő csapadék nem lesz a térségben.
3: Friss hírek?
4: Megvan.
3: Okay. Retrós slágerek?
4: Az is. A múlt dallamai?
3: A jelen hírei.
4: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
3: A 107,1-en.

0: Elhangzott riportjainkat keresse a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján.
1: Ebben az órában, ahogy ígértem, először a varrás világába kalauzolom majd önöket, majd ezt követi egy hagyományos, ám igencsak megosztó étel, a körömpörkölt került terítékre. Szabadkán ugyanis főzőversenyt szerveznek, ahol ezúttal ez a klasszikus fogás kapja majd a főszerepet.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Sokan szeretnének megtanulni varni, de egy varrógép elsőre bizony bonyolult szerkezetnek tűnhet. Hogyan kell befűzni a cérnát, melyek az alapöltések, hogyan érdemes szabni, és miként lesz végül egy darab anyagból saját készítésű tárgy vagy ruhadarab. Palicson hamarosan kezdőknek indul varrótanfolyam, ahol lépésekről lépésre lehet majd elsajátítani az alapokat, hogy kiket várnak, hogyan épül fel a képzés, és mire juthat el egy teljesen kezdő a tanfolyam végére. Arról Katona Valéria varrónővel beszélgetünk a következő percekben. Szia, üdvözöllek a Mozaikban!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Kezdjük talán rögtön az elején azzal, hogy miért pont a varrás? Te hogyan ismerkedtél meg vele, mi volt az első dolog, amit elkészítettél?
1: Hát a varrás számomra elsősorban alkotás örömét jelenti. Igazából ugye én ezt a szakmát is választottam, és mikor befejeztem ugye a középiskolát, akkor utána egy ideig nem foglalkoztam vele, de mikor megszületett az első gyermekem, akkor gondoltam varok pár baba dolgot neki, akkor utána magamnak is elkezdtem, és igazából számomra a kreativitás vágyamat elégíti ki, úgyhogy igazából ezért kezdtem el így magamnak várni.
0: Mennyire volt nehéz az elején? Véleményed szerint mi okozza a legnagyobb akadályt, nehézséget a kezdők számára?
1: Hát szerintem maga a varrógép tud elsőre ijesztő lenni, mert ugye rengeteg beállítással jár, cérna befűzéssel, ugye az öltések elsajátítása, a pedál, és az ember azt se tudja, ugye, hogy hol kezdje el, és szerintem ez az, ami visszatartja inkább az embereket, és félnek, hogy elrontsák majd azt, amit szeretnének varni.
0: Neked nehezek voltak a kezdeti lépések? Nehéz volt?
1: Igen, nekem nehezek voltak, de minél többször csináltam, és ahogy ugye haladtam, akkor úgy rájöttem a technikákra, a folyamatokra, egy kicsit ugye néztem utána is, a videók által, és úgy igazából tényleg így a tapasztalat szüli a mestert, úgyhogy ez volt nekem a legnagyobb kulcs, hogy minél többet csináltam, és akkor utána már bátrabban.
0: Beszéljünk kicsit a tanfolyamról. Hogyan jött az ötlet? Kiknek szól elsősorban ez a varró tanfolyam? Tényleg lehet úgy is jelentkezni, hogy valaki még soha nem ült varrógép előtt?
1: Igen, lehet úgy jelentkezni, és főként azok jelentkezzenek, akik tényleg még soha nem vartak, mert úgy érzem, hogy ez egy olyan szép szakma, és annyira kezd úgy elveszni, hogy úgy éreztem, hogy ezt így meg kellene ragadni a lehetőséget, mert nekem ugye nagyon sok varrógépem is van, és rendelkezek már ezzel a tudással, hogy akkor így jött ez az ötlet, hogy én ezt szeretném így átadni másoknak is, kicsit segíteni abban, hogy tényleg elinduljanak egy olyan úton, ami számukra ugye ez egy nagyon jó kis lehetőség lenne, hogy kiéljék a kreativitásukat, és tényleg ez az alaptudás hiányzik, hogy hogyan fűzzék be tényleg a cérnát a varrógépbe, és innen jött az az ötlet, hogy akkor így tanfolyam által, akkor így picit segítek nekik.
0: Hogyan épül fel majd ez a képzés? Honnan indultok el majd a résztvevőkkel?
1: Először is ugye az alapoktól indulunk, először megismerkedünk magával ugye a varrógéppel, annak használatával, befűzéssel, az alapöltésekkel, majd fokozatosan ugye haladunk tovább, egy kicsit szabunk is az anyagok, a különböző technikák felé, és a cél ugye az, hogy elsajátítják maguk is, hogy hogyan kell varrógépet használni.
0: Milyen gyakorlati feladatokra számíthatnak? És készül-e a tanfolyam során olyan darab, ruhadarab, amit a résztvevők már saját kezüleg varnak meg, és később haza is vihetnek?
1: Hát igazából ugye a résztvevők a gyakorlatban majd próbálják ki ugye a varrógépet, és természetesen majd így fogunk is varni valamit, amit ők majd ugye haza vihetnek, hogy legyen meg ugye a sikerélmény, és szerintem ez nagyobb kedvet is fog nekik adni, mert tényleg, hogyha az ember magának már így var valamit, akkor ezt a lelkesedéssel tudja csinálni, szóval mindent is elsajátítanak, szóval lehet majd a cipzárt is, a gombfelvarrás, hát folyamatában, amikor majd úgy benne lesznek, meg először az a fontos, ugye, hogy ők papíron fognak varni, hogy ne ijedjenek meg attól, hogy majd elrontsák, vagy bármi, ugye az első varrás az papíron történik, és utána meg majd kezdjük az anyaggal.
0: Időtartamában milyen hosszú lesz ez a képzés? Egyéni vagy csoportos oktatásra is van lehetőség? Miben fog különbözni majd a kettő?
1: Igen, van egyéni és csoportos. A csoportos az ilyen 4-5 főig fog lenni. Egyénire is van lehetőség, 10 órát foglal magában, és az egyéni az úgy van, hogy 2 óra hosszát egy alkalommal fogunk lehallgatni. A csoportosnál meg majd egy kicsit hosszabban, szóval ilyen 3,5 óra egy alkalom, így majd lerövidítsük, ugye akkor majd a napokat a csoportosnál.
0: Említetted, hogy vannak varrógépeid, de szükség van egy saját varrógépre. vagy az is bátran jelentkezhet, akinek még nincs gépe otthon, vagy lesznek házi feladatok, amit otthon is kell majd végezni?
1: Igazából akinek nincsen varrógépe, az is jelentkezhet, mert mi biztosítunk varrógépet, de akinek van varrógépe, és természetesen egy asztali varrógépről van szó, akkor nyugodtan hozhatja magával, és azon tanítjuk meg a technikákat, szóval biztosítva is van, és lehet hozni is.
0: Mennyire rugalmasak az időpontok, illetve Palics mellett a környékbelieket is várjátok majd?
1: Igen, várjuk a Palics mellett környékbelieket, és Szabadkán is lesz majd közeljövőben varrótanfolyam szervezve, de ezt természetesen majd mind meghirdetjük a Facebook oldalunkon, úgyhogy várjuk szeretettel azokat, akik környéken vannak és szeretnének varni.
0: Ha valaki kedvet kapott a beszélgetésünk által, a varráshoz hogyan és meddig és hol tud jelentkezni?
1: Hát kövessen van egy Facebook oldalam, a Tommy and Mommy Fashion az a neve, és akkor ott majd ki lesznek téve, ott írhatnak nyugodtan üzenetét, és akkor követhetik majd így a hirdetést, hogy mikor fog kezdődni, és pontosan, hogy hol.
0: Saját kezüleg elkészíteni valamit nem csak hasznos tudás, hanem igazi sikerélmény is, a varázs pedig akkor is elsajátítható, ha valaki még soha nem ült varrógép előtt. A varrás és a tanfolyam részleteiről Katona Valéria mesélt a Mozaikban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
5: A régi szép időn dalai.
4: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 0 640-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer, 064 131 0 640. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Igazi őszi bográcsos hangulat költözik a hétvégén a Brandszu sportközpontba. Szent Mihály napi körömpörkölt főzőversenyt szervez az 56-os műhely civil szervezet, ahol természetesen nem csak az számít majd, mi kerül a bográcsba, hanem a jó hangulat és a közösségi élmény is, hogy kiket várnak a megmérettetésre, hogyan zajlik majd a főzés, és mi alapján választják ki a legjobb körömpörköltet. Erről Szabó Ferenccel, az 56-os műhely civil szervezet elnökével fogunk most beszélgetni. Szia, köszöntelek a műsorban!
1: Szia, köszöntelek én is a műsorba, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Kezdjük akkor azzal, már hagyománya van a Szent Mihály napi találkozónak. Milyen hangulat jellemzi általában a főzőversenyt, és mire számíthatnak mindazok, akik kilátogatnak majd a rendezvényre?
1: Tehát a hangulat az egy ilyen társaságközpontú, tehát ilyen barátkozós, ilyen szórakoztató, független, nincs határokhoz meghúzva. Tehát egy ilyen szabad programú főzőverseny, amin ugye a résztvevők jó hangulatra, baráti társaságra, és ugye finom ételre számíthatnak természetesen.
0: Hogyan épül fel a napprogramja? Mikor kezdődik a program, a főzés, és mikorra kell elkészülniük a finom ételeknek?
1: Hát az átlagban reggel szokott lenni ilyen 7 órási jelentkezéssel, akkor kiosszuk a főzési alapanyagot, és akkor ugye mindenki elkezdi a főzést, tehát ilyen 8 órási tűzgyújtással, és olyan 1 órakor szokott befejeződni, tehát azt úgy látjuk, hogy mennyire gyorsan föl meg, vagy hogy föl meg, tehát átlagban 1 óra, így szokott lenni a főzés, utána ugye zsűrizés, akkor utána ugye a díjak kiosztása, és akkor ebben fejeződik is végül is a program.
0: Mit kell magukkal vinniük a csapatoknak? A bográcsosról, tüzelőről és az alapanyagokról is nekik kell gondoskodniuk?
1: Hát tulajdonképpen mi biztosítjuk csak a körmöt, tehát a többit azt a résztvevőknek kell hozni, bográcsos, tüzelő, fűszerek, amilyeneket ők szeretnének, vagy amivel szeretnék ízesíteni. Tehát ahogy ők gondolják, tehát saját ízek szerint kell főzni a bográcsost, tehát tulajdonképpen nincs meghatározva semmilyen szinten, hogy mit kell belerakni, vagy mit nem szabad belerakni, tehát a lényeg az, hogy körömről legyen a szó.
0: Mekkora érdeklődés övezi? Mennyien jelentkeztek eddig?
1: Eddig 12 csapat jelentkezett. Igaz, mi meghirdettük úgy, hogy a jelentkezés a mai nappal bezáró volt, de viszont maga a megadott telefonszámon, ami megjelent a plakáton, 060 37 76 431-es telefonszámon még tudnak jelentkezni, akik esetleg lekéstek a jelentkezésről.
0: Egészen talán péntekig.
1: Igen, péntekig tudnak jelentkezni, tehát péntek 12 óráig.
0: És mi van azokkal, akik nem főznek? Tudnak vásárolni esetleg körömpörköltet, vagy ők mit fogyaszthatnak ott a helyszínen?
1: Vásárolni nem tudnak, de mi szoktunk egy ilyen közös bográcsba főzni, és akkor akik ugye eljönnek, akkor meg vannak vendégelve körömpörkölttel. Külön vásárlási lehetőség nincsen.
0: Miért éppen Szent Mihály napjához kapcsolódik ez a rendezvény? Van ennek valami mondani valója, jelentősége?
1: Igen, a Szent Mihály nap az egy hagyományőrző nap, ami tulajdonképpen Szent Mihály napon terelték be valamikor az állatokat a rétről, vagyis a legelőkről, és akkor ezzel ugye lezárult a nyári időszak, és kezdődött az őszi időszak, és akkor így a Szent Mihály napi, mivel ez egy hagyományőrző dátum, így mi is gondoltuk, hogy egy hagyományőrző napra tesszük a hagyományos magyar ételt, mint a körömpörköltet.
0: Évek óta megszervezitek ezt az eseményt. Mik a visszajelzések a helyiek részéről? Várják, szeretik?
1: Igen, nagyon várják a résztvevők, szeretik, tehát úgy kérdezgettek már előbb is bennünket, hogy mikor lesz, hogy lesz, merre lesz, a megszokott helyszínen lesz-e. Van érdeklődésre, tehát tulajdonképpen van érdeklődés. Az emberek szeretik különben a főzőversenyeket, tehát ez egy ilyen hagyomány itt nálunk, mindenki szeret főzni.
0: Szeptember 27-én vasárnap tehát előkerülnek a bográcsok, a féltfeőrzött receptek és persze a fakanalak is. A Szent Mihály napi körömpörkölt főzőversenynek a szabadkai Brandszu sportközpont ad otthont 8 és 15 óra között, hogy végül ki lesz a legízletesebb körömpörkölt, az majd ott eldől egy biztos jó ízekből és jó hangulatból nem lesz hiány. Szabó Ferencnek, az 56-os műhely civil szervezet elnökének köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést, és üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is.

Andrea hegymászó mesél arról, hogy mi viszi előre az embert akkor is, amikor az út igazán nehézzé válik. Majd a napindító témáiból válogattunk, és ismétlésben szó lesz a Magyar Nemzeti Tanács pénteki üléséről és a nemzeti tanácsi választások kiírásáról. Fremond Árpáddal, az MNT elnökével hallhatnak egy beszélgetést. Emellett Bács-Feketegyre is ellátogatunk, ahol a Nikola Gyurkovics általános iskolában egy nagyobb közbeszerzés lezárását követően átfogó felújítási munkálatok zajlanak. A mikrofont most átadom, a technikai pult mögött Váradi Valentint Sóti Tamás váltotta, és ezentúl ő gondoskodik arról, hogy a délután folyamán is a legjobb slágerek szóljanak önöknek. A Mozaik szerkesztő műsorvezetője, Annus Beatrix voltam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást és szép délutánt kívánok!

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portáján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Sinisa Máli, ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Alekszandar Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút. A pontos időpont a magyar féltől függ, mivel Szerbia már befejezte a ráeső munkálatokat, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik, az utolsó tesztelésre pedig várhatóan október 4-én vagy 5-én kerül sor. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is. Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld- és alapozási munkákat végeznek, a területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld- és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját, emellett a vízelvezető kiépítése is zajlik. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől, a lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni a területet. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk, a lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai híd lábánál. Őszi műsorrácsra váltott médiaházunk, a Pannon TV-ben mától minden hétfőn újra lesz közbeszéd, a többi hétköznapon pedig közügyek. Emellett pedig más népszerű tartalmak is várják a nézőket. A grillbetyárok és a délbánát ízei is új évaddal jelentkeznek. A két rádió munkatársai pedig már hajnalban ébresztőt fújnak, a Pannon Rádióban visszatér a reggeli csapata, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig napindítóval ébredhetnek, és a körhintára is jegyet válthat.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős és szeles időre számíthatunk, számottevő csapadék nem lesz a térségben.
4: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Mi viszi tovább az embert akkor is, amikor már minden lépés komoly erőfeszítést kíván? Tóth Andrea hegymászó számára a hegyek nem csak kihívást, hanem életre szóló tapasztalatokat is jelentenek. Küzdelemről, kitartásról, a hegyek tanításairól, valamint a dalai lámával való különleges találkozásról is mesélt kolléganőnknek, Horváth Kátai Orhideának.
2: Kezdjük is a kezdetektől igazából. Mióta sportolsz, és hogyan jutottál el igazából a magashegyi csúcsokig?
3: Hát valójában komolyabban 13 éve, több mint 13 éve sportolok a zentai crossfit teremben, és köszönve a fiúknak, az edzőknek, valóban önbizalomra tettem szert, hogy más sportokban is kipróbáljam magam, mert azért nyilván egy magashegyi hegymászás nagyon jó kondicionális állapotot igényel, ugyanúgy a búvárkodás, illetve minden más tevékenység, amit eddig kipróbáltam, mert néhány évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy amit csak lehet, én azt ki szeretném próbálni, és hogy minden évben szeretnék valami újat, valami mást kipróbálni, úgyhogy ejtőernyősugrástól kezdve a paraglidingen keresztül, barlangászaton át egészen az extrém kanyoningig, amit csak lehetett, kipróbáltam, és nyilván ez a sporttörténet, ez a sportos háttér ad hozzá önbizalmat.
2: És konkrétan mikor kezdted el a magashegyi hegymászást?
3: Több mint 9 éve, ugye visszanéztem, hogy körülbelül mikor kezdtem el, több mint 9 éve foglalkozok valójában hegymászással, amit nem is a magashegyi hegymászással kezdtem, hanem úgynevezett via ferratákkal, amit magyarul vasaltutaknak nevezünk. Ezek olyan sziklás részei egy-egy bizonyos hegynek, amit nem lehet csak úgy megközelíteni, itt biztosítani kell magad, tehát önmagad, különböző eszközökkel, biztosító eszközökkel, és én valójában rájöttem, hogy én nagyon szeretek mászni. És ez a via ferratázás volt az első nagy szerelem. Aztán lassan-lassan kezdtem megszeretni valójában a magashegyi hegymászást, és mindig valami alacsonyabb csúcsokkal kezdünk, tehát nagy siker volt számomra, amikor először felmentem egy 2000-es csúcsra, aztán 2500-esre, aztán jöttek a 3000-es csúcsok, 4000-es csúcsok, és aztán 3 éve valójában akkor voltam Iránban, a Damavand nevű hegyen, az egy 5600 méternél magasabb csúcs. És akkor itt történt meg az a nagy csoda számomra, hogy valójában ellenállhatatlanná váltak számomra ezek az egyre magasabb csúcsok.
2: És mikor döntötted el, hogy elmész a Himalájába, és konkrétan melyik hegycsúcsot választottad ki?
3: Ezen sokat töprengtem valójában. Nyilván mindenki nagyon szeretné látni a világ tetejét, az Everestet, ugye nagybetűs Everestet. És elsődleges gondolatom az volt, hogy elmenni az alaptáborába. Viszont az Everest alaptábora az 5300 méteren van körülbelül, és az nem elég magas, méghozzá a következőkhöz. Európa legmagasabb csúcsa az Elbrus. Az egy 5600 pluszos csúcs, és a Szerb Sportszövetség, illetve a Szerb Hegymászó Szövetség egy bizonyos kategorizációt ad azoknak a hegymászóknak, magashegyi hegymászóknak, akik elérik ezt a csúcsot. Legyen az az Elbrus, vagy bármilyen másik 5600-nál magasabb csúcs. Úgyhogy amikor én a Damavandon voltam Iránban, akkor valójában én, mivel megmásztam azt a csúcsot, nekem kellett volna egy ilyen kategorizációt kapnom, hogy nemzeti szintű kiváló sportoló. Viszont történt egy baki, mégpedig a leadott dokumentáción közül hiányzott egy papír, amit mi utólag csatoltunk, de viszont ezzel nem kaptuk meg ezt a bizonyos kategorizációt, úgyhogy attól függetlenül, hogy a saját szememben én egy nemzeti szintű kiváló sportolónak tekintettem magam, de nem volt meg róla ugye az a bizonyos papírom. Ezért, mikor az Everest alaptáborán gondolkodtam, akkor valójában itt ez hiányzott, tehát az nem elég magas ehhez a kategorizációhoz, de mindenképpen valahol a Himalájában szerettem volna lenni. Tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos szempont volt számomra, hogy valahol a Himalájában legyen. És akkor tavaly ősszel, ugye egy hegymászó klubnak, a Planétának a tagja vagyok, és az én hegymászó vezetőm, vagyis a hegyi vezetőm, amikor megjelentette a 2026-os évre vonatkozó tervét, én amikor megláttam, hogy Himalájak, akkor onnantól kezdve, és azt is láttam, hogy 6200-as csúcs, akkor tudtam, hogy oké, ezzel, ha versenykategóriában indulok, akkor elnyerhetem végre ezt a kategorizációt hivatalosan is. Úgyhogy mindenképpen ez mellett döntöttem. Másrészt az Everest alaptáborába körülbelül 3 hetes túra vezet, ami azt jelenti, hogy október folyamán 3 hétre, hát nyilván itt munka miatt sem tudok csak olyan könnyen elszabadulni, ez pedig július, tehát az időpont is nagyon megfelelt, tehát minden szempontból. Másrészt betöltöttem azt a bizonyos nagybetűs számot. A születésnapi ajándék saját magamnak az, hogy oké, okay, most akkor itt az ideje, ez a most vagy soha, bebizonyítani saját magamnak, hogy de még mindig megy, még mindig haladunk, még mindig lehet.
2: És hogyan készültél fel erre az útra, úgy fizikailag, mint mentálisan?
3: A magashegyi hegymászás az egy elég összetett kategória. Tehát egyrészt szükséges hozzá nagyon jó állóképesség, másrészt szükséges hozzá erőnlét, kitartás nyilván, illetve nagyon erős mentális energia. Mivel én az Alföldön élek, ugye, hát itt nincsenek hegyek, itt nem tudok csak úgy felszaladni valamilyen hegyre, ugye, és ott gyakorolni esetleg. Nekem nagyon fontos volt az, hogy én tudjam azt, hogy kondicionálisan jó állapotban vagyok. Tehát a testem bírni fogja. Ezért bevezettem extra kondicionális edzéseket a különben megszokott erőnléti edzések mellett. Az is fontos, hogy jó erőnlétben legyen valaki. Tehát ez, mondom, ez egy kicsit ilyen összetett dolog, mert nem elég az, hogy valaki maratonokat fut. Az nem biztos, hogy a hegyen is teljesíteni tud olyan szempontból. Nem elég az, hogy valaki nagyon jó erőnlétben van, tehát nagyon jó az izomzata. Ha nincs meg az a kondicionális állóképessége, újra ugye valamilyen problémával fog szembesülni a hegyen. Nem lehet a hegyre túledzeni magad. Tehát olyan nincs. Tehát olyan nincs, hogy valaki túl fit ahhoz, hogy hegyet másszon. Az, hogy valakinek milyen az állóképessége, az annyit tud meghatározni, hogy könnyedén fog felmenni egy csúcsra, vagy esetleg tényleg az életért fog küzdeni közben, hogy legyőzze saját testét. Láttunk olyan maratonfutókat, akik nem jutottak fel, nem, most nem konkrétan erről a csúcsról beszélek, láttunk olyan nagyon-nagyon jó izomzattal rendelkező fiatal embereket, akik megint csak nem jutottak fel, mert valami hiányzott. Aztán, amikor minden megvan, ugye, akkor jön ez a mentális erő, hogy ki mennyire erős fejben, ott, abban a pillanatban, mert például ezen a csúcson mi 18 órát voltunk, tehát több mint 10 órát, majd 11 órát tartott az út csak felfelé a csúcsig, és aztán onnan még le is kell jönni, mert ez egy dolog, hogy téged hajt ez a bizonyos motiváció, hajt az adrenalin, és fölérsz a csúcsra, de a hegymászás ugye ott fejeződik be, amikor te leérsz. És a baleseteknek különben 80%-a az a lefelé vezető úton történik, pont emiatt, mert esik a fókusz, nincs már meg az az adrenalin löket, és egyszerűen egy olyan kimerültség uralkodik el az emberen, hogy nagyon nehezen küzd meg ezekkel az akadályokkal, amik aztán a lefelé vezető úton találkoznak. Azt is mondják, hogy 5000-ig az embernek lábaira van szüksége, erős lábakra, ugye, az hajt felfelé. És 5000 méter után aztán a szív, tehát hogy mennyire van helyén a szíved, hogy ezt mennyire akarod, illetve az agy, maga az agy, mert azt is tudni kell, tehát ilyen magasan, tehát ez ugye, magasság eleve, kihat az embernek az agyára, és teljesen nagyon furcsa gondolatok jönnek elő. Nagyon könnyű föladni, ugye? Nagyon könnyen elfárad ilyen szempontból az ember, tehát azért, mondom, nagyon összetett sportágról van szó.
2: És amikor odaértetek a hegyhez, megláttad a hegyet, hegycsúcsot, mi volt az első benyomásod?
3: Ilyen magas hegycsúcsokat szakaszosan mászunk, tehát szakaszokban. Mi valójában körülbelül 10 napot töltöttünk a hegyekben, ami azt jelenti, hogy az akklimatizáció miatt. Tehát olyan nincs, hogy valaki a nulláról, a vízszintről felszalad egy 6000-es csúcsra. Tehát olyan nem létezik. Muszáj, hogy egy bizonyos akklimatizáción essen át a szervezet, mert különben nagyon nagy eséllyel jelenik meg nála a magashegyi betegség, ami különben egy nagyon komoly betegségről van szó. Úgyhogy mi is tehát több napot töltöttünk hegyekben, ami azt jelenti, hogy 2 napot töltöttünk egy hegyi városban, majd onnan megindultunk, hogy amikor elhagytuk az úgynevezett civilizációt, onnan megindultunk táborról táborra. Volt az egyes számú tábor, aztán gyalog nyilván. Elértük a következő tábort, ami bizonyos szinten magasabban volt, és aztán jött a 3-as tábor, amit mi különben alaptábornak neveztünk, de nem az volt ugye az alap, de ezt alaptábornak nevezik, ez körülbelül 5050 méter magasan volt. És valójában a 2-es és a 3-as tábor között mutatkozott meg először a hegy, ez a csúcs. Addig nem láttuk, akkor láttuk először. Hát nagyon érdekes, tudod, mikor te először nézel szembe egy ilyen óriással. Mennyire picikének és mennyire törékenynek érzed magad. Aztán, amikor megérkeztünk a felső táborba, a 3-as táborba, az első nap, tehát az ott alvás utáni első nap, az az úgynevezett pihenőnap, amit különben technikai gyakorlattal szoktunk tölteni, tehát ilyenkor gyakoroljuk még esetleg azokat a technikai dolgokat, ami aztán a hegyen esetleg szükséges. És egy ilyen nagy expedíció során, tehát mondjuk aki az Everestre megy, az van, hogy egy hónapot tölt az alaptáborba, és várja azt a bizonyos időjárási ablakot, mármint hogy az időjárási körülmények jók legyenek ahhoz, hogy a csúcstámadás megindulhasson. Nekünk se volt teljesen szerencsénk, olyan értelemben nekünk volt két tartaléknapunk, úgyhogy az egyiket ki is használtuk, mert nagyon bizonytalan volt az időjárás, és nem akartuk megkockáztatni, hogy megérkezünk a hegy felé, és onnan vissza kell fordulni, ha már átutaztunk a világ másik végére. Mindenképpen biztosra akartunk menni, hogy jó időjárási feltételek lesznek. Úgyhogy ezen a tartalék napon viszont csináltunk még egy kis úgynevezett akklimatizációs rotációt. Ez azt jelenti, hogy pár száz méterrel följebb mész, tehát szintkülönbséggel, és aztán leereszkedsz. Ott eltöltesz egy bizonyos időt, és onnan leereszkedsz a táborba. Ez is megkönnyíti ezt a bizonyos akklimatizációs folyamatot. Úgyhogy valójában ott volt három nap, amikor közel voltunk ugye, hegyhez. Én három napig én azon tűnődtem, hogy hogyan. Akkor tudatosodott bennünk, tehát nyilván készültünk, tehát viszont mi voltunk az első szerb csoport, mi voltunk az első balkáni csoport, aki egyáltalán megpróbálkozott ennek a csúcsnak a megmászásával, viszont azt is tudni kell, hogy a mi expedíciónkban 20-an voltunk, abból 14-en jutottunk fel a csúcsra, tehát ez valójában megmutatja azt, hogy ez egy mekkora kihívás volt mindannyiunk számára.
2: És mi volt a legnehezebb pillanat, mert biztos vagyok benne, hogy volt ilyen. Hogyan tudtad ezeket átvészelni, és azt mondani, hogy megyek tovább?
3: Eleve az, hogy tehát mi éjjel fél egykor indultunk, tehát akkor kezdődik a csúcstámadás, mivel tudtuk, hogy 10 órát leszünk a hegyen. Voltak olyan expedíció tagok, akik sajnos már az alaptáborból le kellett, hogy menjenek. Tehát annyira rosszul voltak ugye ettől a magaslati betegségtől. Megjegyzem, a csapatunkban volt orvos, napi szinten mérték a szaturációnkat. Tengerszinten a szaturáció az 98, illetve 100%-os. Ez a szervezetnek az oxigén ellátottsága. Az alaptáborban itt 5050 méteren, akinek a szaturációja 60, illetve 60 alá esett, annak azonnal le kellett mennie. Én első nap, amikor felértünk, tényleg nem jól éreztem magam, tehát mint sokan mások, tehát legtöbbünk ugye elég rosszul volt, úgyhogy én első nap nem is mértem, és nem is engedtem, hogy mérjék a szaturációmat, attól tartva, hogy le fognak küldeni. Ettől függetlenül, tehát az éjszakát, amíg a sziklás részen voltunk, az mondhatom azt, hogy elég könnyen vettem. Jól éreztem magam. Nem fáj, ugye, tehát a hegyi betegségnek milyen tünetei vannak, tehát iszonyat fejfájásod van, rosszul lét, hányinger, szédülés. Nekem ezekből semmilyen tünetem nem volt, kivéve a fejfájást, ami éjszakánként az előjött. Viszont azon az éjszakán előtte tudtam pihenni, jól éreztem magam, és úgy az az éjszakai része az jó volt. Sőt, hajnalban, amikor felértünk ide a hóhatárra, akkor is nagyon jól éreztem magam, és minden rendben volt, és akkor volt az, hogy kötelékek alakultak ki. Az azt jelenti, hogy van egy csoportvezető, nekünk 4 csoportvezetőnk volt, 1 nepáli és 3 indiai, akik vezették ezeket a kötelékeket, és az én csoportomban, hál' Istennek, tehát rajtam kívül még 3 másik nő volt, és kiderült, hogy valójában nagyon egyformák vagyunk, hasonló tempóban tudtunk haladni, hasonló elszántsággal indultunk neki a hegynek, tehát ez a 4 nő közül, megjegyzem, 2 az Szerbiában hegyi vezető. De ugyanolyan szinten voltak, mint mi, tehát mint a hétköznapi kis hegymászók. Úgyhogy nagyon jó csapatom lett, a nepáli vezetőnk, ő pedig, arról tudni kell, tehát ő 6-szor volt az Everesten, 6-szor vitt csoportot, expedíciót az Everestre. Svájcban volt képzésen magas hegyi mentő, úgyhogy én biztos voltam benne, hogy jó kezekben vagyunk, és hogy vigyelni fog ránk. Még egy nagyon fontos információ az, hogy nem az oxigénből van kevesebb a levegőben, csak ugye ritkább a levegő, úgy éled meg, mintha 5000 méter felett 50%-kal kevesebb. Nagyon nehéz a légzés. Megjegyzem, az orvosnál volt oxigénpalack, adrenalin, mondom, mérték a szaturációnkat. Fizikailag én nem éreztem ezt annyira nehéznek. Tehát most itt megjegyzem, hogy nekem másnap se izomlázam, se ízületi fájdalmam, és semmi nem volt, mintha semmi nem történt volna előző nap, de tehát ez egy akkora küzdelem volt, hogy én ezt nem is tudom elmondani. És aztán fölértünk a csúcsra. Ez is nagyon érdekes, tehát teljesen más, mint mondjuk az európai csúcsokon. Az európai csúcsokon általában egy hatalmas nagy kereszt van, vagy mondjuk a Grand Paradison, ott van hófehér Szűzmária szobor. Tehát úgy érzed, hogy tehát látványban is látod, hogy a csúcson vagy. Hát ez egy aprócska kis csúcs, amin valójában egy ilyen kis oszlopszerű valami volt, amihez ehhez a kis himalai zászlók voltak kikötve, és akkor úgy rájössz, hogy oké, ez a csúcs, de viszont annyira megviselt mindenkit ez a csúcs támadás, hogy itt elmaradt az a bizonyos újongás. A lefelé vezető úton folyamatosan az emberek beleszakadoztak a hóba. És akkor az úgy néz ki, hogy derékig. És olyan szinten megfogta őket a hó, hogy egyszerűen nem tudtak mozdulni, és nem tudták a lábukat sem kihúzni. Úgyhogy meg kellett várni, hogy mivel kötelékben haladunk, hogy az előttük vagy az utánunk lévő személy segítsen nekik, szó szerint kiásni őket a hóból. Tehát ezt nem úgy képzelt, hogy most ellepte őket, tehát hogy nyilván a fejük nem volt hó alatt, de viszont nem tudtak megmozdulni, és nem tudták magukat kihúzni ebből, illetve ez egy akkora energiát vont el tőlük, hogy egyszerűen túlfáradtak, és iszonyat lassan tudtunk csak haladni ezen a szakaszon, és mi tisztában voltunk vele, hogy itt bármikor megindulhat egy lavina. A legmeghatóbb pillanat, érdekes, hogy nem a csúcson történt, hanem a leérkezéskor. Mindenki a táborban várta a leérkezőket, hogy megtudják, hogy sikerült-e. És láttam, hogy mozdulatlanul vártak bennünket, tehát mindenki nézett ránk, tehát hogy adj jelet, adj valami jelet, úgyhogy csak felemeltem ezeket a hegymászó botokat, és csak a levegőbe emeltem, ez volt a jel, hogy sikerült, és mindenki tapsolt, és mindenki örült nekünk, és idegen emberek rohantak oda, és gratuláltak, hogy ó, hihetetlen, de szerencsére is, és tényleg nagyon hálás vagyok Istennek, hogy mindenki leért. Mert pont abban az időszakban, amikor mi küzdöttünk, ugye, ezen a Kangiatsa 2-n, nem tudtuk, tehát nyilván mi nem kaptunk semmilyen információt a külvilágtól, abban a pillanatban az Elbruson 5 boszniai hegymászó halt meg. Aztán néhány napra ránk a Broad Peak-en korunk legnagyobb hegymászóját, illetve csapatát, 10 embert söpört el a lavina. Szóval ezek mindig olyan nehéz pillanatok, hogy tényleg csak az a lényeg, hogy mindenki érjen le. Nem az a lényeg, hogy mindenki érjen fel a csúcsra, sokkal fontosabb, hogy mindenki lejöjjön.
2: Ha jól tudom, volt még ilyen mesebeli dolog, mert amit már elmondta, ez mind csodás, és tényleg úgymond mesébe illő, meg tényleg egy életre szóló élmény. De volt még 2 találkozásod, ami úgy emberi észre fel sem fogható. Mesélnél elő, kérlek?
3: Az utazás előtt, ha nekem valaki azt mondja, hogy ilyen vagy olyan találkozásokban lesz részem, azt mondom, ez nem történhet meg. Tehát biztosan nem. Egy erdő közepén voltunk, egy ilyen kis bungalószerű szálláson, és mondták, hogy itt, amikor kimegyünk az erdőből, amikor felérünk az útra, hogy itt fog elhaladni a Dalai Láma, mert egy ceremóniát tart a mellettünk lévő dombon, ahol egy hatalmas nagy Buddha szobor van. És úgyhogy van kedvünk, hogy esetleg, hogy reggel kimenjünk, és megnézzük, hogy üdvözöljük mi is. Tehát az emberek a világon zarándok útra mennek. Több ezer kilométert is megtesznek annak érdekében, hogy találkozzanak a Dalai Lámával. Nekünk meg azt mondják, hogy csak kimegyünk az erdőből, felmegyünk egy út mellé, és ott halad el a Dalai Láma, illetve a dombon tart ceremóniát. És akkor milyen hitetlenkedve reggel megindultunk ahhoz a bizonyos úthoz. Döbbenetes, 1,5 perc múlva megérkezett egy konvoj, katonák, rendőrök, és az egyik járműben ott volt a Dalai Láma. Leírhatatlan, tehát nincsenek szavak arra az energiára, ami ott áramlott az emberek között. Tehát én nyilván abban a pillanatban, tehát én megindultak a könnyeim, óhatatlanul és akaratlanul is. Ilyen véletlenek nincsenek. Akkor nekünk ott kellett lenni, és onnantól kezdve én tudtam, bármi történjen a hegyen, tehát nekem ez az utazás már egy kerek egész. Aztán lejöttünk a hegyről, és második nap ugyanebben a városban voltunk, és sétáltunk az egyik utcán, amikor azt hallottam, hogy valaki angolul üvölti a nevem az utcán. Ledöbbentem, tehát nyilván megálltam, és elkezdtem körbenézni, hogy honnan jön a hang, és ki üvöltözi a nevem, tehát nyilvánvalóan angolul. és ott volt az iráni hegyi vezetőm. Ott állt előttem, Irán. 3 éve nem láttam, 3 éve voltam utoljára én, ugye, Iránban. 3 éve nem láttam ezt az embert, és engem meglát azon az utcán. Ha csak 2 perccel előbb megy el azon az utcán, nem találkozunk. És akkor még mindig arról beszélünk, hogy micsoda véletlenek. Tehát nyilván véletlenek nincsenek.
2: Biztos vagyok benne, hogy korán sem merítettük ki ezt a témát, és hogy még lenne mit mondanod, de abban is biztos vagyok, hogy nem utoljára hallottunk. Én szeretném neked nagyon megköszönni, hogy megosztottad a te inspiráló, és tényleg lélegzetelállító történeted.
3: Én szeretném megköszönni, hogy elmesélhettem ezt a történetet, és hogyha csak egy személy is ez az interjú után úgy érzi, hogy hú, jó lenne utazni valahova, jó lenne hegyeket látni, vagy hegymászással foglalkozni, akkor már megérte.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítő házról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek.

És ez. Meg ez. No, meg ez. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Amikor a jó barát okozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Súlyos baleset történt az autópályán Szmederevó közelében. Egy teherautó és egy személyautó ütközött. Az autó két utasa a helyszínen életét vesztette. A helyszínen készült videón látható, hogy a jármű szinte a felismerhetetlenségig roncsolódott, és a teherautó is felborult. Az autópálya Nis felé tartó oldalát lezárták, ami miatt több kilométeres sor alakult ki. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsrai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld- és alapozási munkákat végeznek, a területet folyamatosan rendezik, és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld- és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját, emellett a vízelvezető kiépítése is zajlik. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől, a lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni a területet. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai hídlábánál. Elkezdődött a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadkán. A program vasárnap este a kínai Csöcsiangi Modern Művészeti Színtársulat előadásával indult, melyet a Népszínház felújított épületének nagy termében nézhetett meg a közönség. A Fantasztikus Álmok Hegyekről és Tengerekről című darab kínai mitológiai történeteket mutat be. Az előadás egy Leo nevű fiú időn és téren átívelő kalandját meséli el, de szól a digitális világ csábításáról és a szülő-gyerek viszonyról is. A látványos fény és hanghatásokkal dolgozó előadás hatalmas sikert aratott. A fesztivál egész héten várja a gyerekeket és a gyermekszínházi előadásokat kedvelő felnőtteket. Az előadások 10-kor délben, illetve 17 órakor kezdődnek, a helyszínek pedig a Népszínház, a Jadrán színpad és a Gyermekszínház. A belépés ingyenes. A részletes program a fesztivál honlapján a lutfestsubotica.net címen található. Őszi műsorrácsra váltott médiaházunk, a Pannon TV-ben mától minden hétfőn újra lesz közbeszéd, a többi hétköznapon pedig közügyek, emellett pedig más népszerű tartalmak is várják a nézőket. A Grillbetyárok és a Délbánát ízei is új évaddal jelentkeznek. A két rádió munkatársai pedig már hajnalban ébresztőt fújtak ma is. A Pannon Rádióban visszatért a reggeli csapata, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig napindítóval ébredhetnek, és a körhintára is jegyet válthatnak.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 21 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős és szeles időre számíthatunk, számottevő csapadék nem lesz a térségben.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mihászhoz visszük a híreket.
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Választások 2026.
2: Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács pénteken. A témák jelentős része az oktatáshoz és a kultúrához kapcsolódott. Közben ugyancsak pénteken kiírták a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában, a dátum november 8-a. A voksoláson a 23 nemzeti kisebbséghez tartozó választópolgárok vehetnek részt, köztük a vajdasági magyarok is. A pénteki ülés döntéseiről és a közelgő nemzeti tanácsi választásokról Fremond Árpádot, az MNT elnökét kérdezzük, aki itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
2: Tehát pénteken üléseztek, a 38 napirendi pont jelentős része oktatási kérdésekkel foglalkozott. Melyek voltak az ülés legfontosabb oktatási döntései, és miért voltak ezek most különösen fontosak?
3: A kis létszámú osztályokkal foglalkoztunk továbbra is, illetve iskolaprogramot is fogadtunk el, oktatási intézmények iskolaigazgató kinevezése is napirenden szerepelt. Ez igazából a rendes működésünkhöz és a mindennapi tevékenységünkhöz hozzátartozik. A végrehajtó bizottság az folyamatosan hozza meg a pozitív döntéseket a kis létszámú osztályok kapcsán is, illetve a kinevezéseket is támogatja, és mindig a nemzeti tanácsi ülésen gyakorlatilag mi ezeket a döntéseket erősítjük meg. Úgyhogy a kis létszámú osztályok, ugye ez mindenki számára világos, hogy miért fontos. Gyakorlatilag munkahelyeket őrzünk meg, intézményeket tartunk azzal fenn, hogy minél több osztály van. Az oktatási törvény értelmében 15 főtől, hogyha kevesebb van egy osztályban, akkor az már, ott már kérvényezni kell, az már kis létszámú osztálynak számít. És azt is meg kell jegyeznem, hogy egyébként nem csak a magyar kislétszámú osztályokat kell kérvényezni, hanem a szerb kislétszámú osztályokat is. Tehát ne gondoljuk azt, hogy az országban csak magyar, illetve a nemzeti kisebbségekhez kötő kislétszámú osztályok vannak, hanem a többségi nemzethez tartozó kislétszámú osztályok is vannak, és ezeket is jóvá kell egyébként hagyni. De ezt nem mi hagyjuk jóvá, mint nemzeti tanács, mint magyar nemzeti tanács, mint csak a magyar kislétszámú osztályokat hagyjuk jóvá, és azokat támogatjuk. Úgyhogy minden olyan osztályt, amelyet kérvényeztek, gyakorlatilag mi támogattunk. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az évben osztálybontásokra is sor kerül. Tehát az azt jelenti, hogy a 30 fős osztályokat két részre bontjuk, és van néhány olyan eset, ahol ezt meg kellett tenni, és meg kell tenni. Úgyhogy ezek mind-mind fontos döntések. A lényeg az, hogy a kis létszámú osztályoknál minden, amit kérvényeztünk, azt jóvá hagyták. Ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogy a kormányban legyen ott a szerb kormányban a vajdasági magyaroknak a képviselője, a képviselete, legyenek államtitkárok, akik ezeket az ügyeket tudják intézni. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos az, hogy akár tartományi szinten is legyünk ott, és legyünk döntéshozatali pozícióban. Úgyhogy mi a nemzeti tanácsban gyakorlatilag ezeket mindig megerősítjük, ráerősítünk, és a minisztérium ezeket mindig jóvá hagyja. Ez nagyon-nagyon fontos, és hát gyakorlatilag hozzátartozik a mindennapi munkánkhoz. Ez mellett olyan intézményekben is, ahol társalapítók vagyunk, éves beszámolókra került sor, illetve inkább a 2026-os, 27-es évek programja kerül elfogadásra. A színházak esetében ez más, ott az évad meg a naptári év az nem esik egybe, úgyhogy az egy picit komplikáltabb, de ettől függetlenül fontos az, hogy a Zentai Kamaraszínházban is, illetve a Kosztolányi Színházban is gyakorlatilag komoly munka folyik, készülnek az előadásokra, készülnek az évadra gyakorlatilag, és teljes erőbedobással dolgoznak. Azt gondolom, hogy ez mindenki szempontjából rendkívül fontos. Illetve könyvtáraknak még fogadtuk el a programját, illetve művődési házaknak, tehát ott, ahol társalapítók vagyunk, önkormányzati szinten ezeknek a művődési kulturális intézményeknek, ezeknek a programjait az önkormányzat mellett, a Magyar Nemzeti Tanács is, mint kisebbségi önkormányzat, mint kulturális autonómia ezeket jóvá hagyja. Úgyhogy ezek voltak a témák, ezekkel foglalkoztunk, ez egy rendes ülés volt, és elmondtam, hogy még ebben a mandátumban a választások előtt mindenképp tartani fogunk még egy nemzeti tanácsi ülést, amely valamikor október végén fog lenni, azért, mert az írás és a nyelvhasználati stratégiát, ami 27-29-ig lesz érvényben, azt szeretnénk elfogadni. Itt volt egy nyilvános közvita az elmúlt időszakban, online is lehetett hozzászólni, érkeztek észrevételek, azokat szeretnénk beépíteni, és majd a következő összetétő nemzeti tanács pedig 2029-től újabb stratégiákat hoz, mind azon a négy területen, ahol hatáskörei vannak a nemzeti tanácsoknak.
2: És akkor ugye bár november 8-án nemzeti tanácsi választásokat tartanak, milyen feladatok állnak most önök előtt?
3: Tehát a nemzeti tanács elnökeként azt tudom elmondani, hogy én arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy vegyen részt ez a nemzeti tanácsi választáson. Kik vehetnek ezen részt? Ezen azok a személyek vehetnek részt, akik a kisebbségi választói névjegyzékbe feliratkoztak. Tehát van egy külön kisebbségi választói névjegyzék, van egy külön kisebbségi magyar választói névjegyzék, és bárki, aki erre feliratkozik, az részt vehet a november 8-ai választáson. És én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára az lenne a legjobb, hogyha minél többen az urnák elé járulnának, illetve azok közül, akik még esetleg az elmúlt években nem iratkoztak fel, vagy nem tartották fontosnak, hogy feliratkozzanak ezen a kisebbségi választói névjegyzéken, azok megtehetik azt most, hogy feliratkozzanak. Úgyhogy arra szeretnék mindenkit buzdítani, aki eddig nem tette meg, hogy tegye meg, iratkozzon fel a kisebbségi választói névjegyzékbe. Ezt az önkormányzatokban tudják megtenni, tehát minden egyes önkormányzatban, hogyha bemennek személyesen, akkor gyakorlatilag ott kérvényezik azt, hogy ellenőrizzik, le is tudják akár ellenőrizni is, hogy rajta vannak ezen a névjegyzéken, és kérhetik azt, hogy feliratkozzanak. Nagyon fontos az, hogy aki támogatni szeretne egy listát, csak az támogathat, aki szintén fel van iratkozva. Egy fel van iratkozva névjegyzék, ez nagyon fontos, illetve akik jelöltek lesznek, csak azok lehetnek jelöltek, akik szintén szerepelnek és fel vannak iratkozva a kisebbségi választói névjegyzékre. Úgyhogy ezek ilyen technikai jellegű dolgok, de viszont fontos dolgok, mert szerintem mindannyiunk érdeke az, hogy egyrészt minél nagyobb legyen a részvétel, mert akkor abból látszani fog, hogy mit szeretnének a vajdasági magyarok. Tehát szerintük megfelelő-e az ő képviseletük, vagy nem, mit szeretnének az elkövetkezendő időszakban, ki az a személy, akiben megbíznak, akiben azt látják, hogy képviselni tudja az ő érdekeiket, aki küzdeni tud értük Belgrádban is, Budapesten is, kinek van szerintük a legtöbb tapasztalata, aki erre képes lehet az elkövetkezendő időszakban, és azt gondolom, hogy ezek fontos dolgok, mert ez megkönnyíti majd a belgrádi vezetésnek, illetve minisztériumnak, illetve Budapesten is a minisztériumnak az elkövetkezendő időszakban, hogy kikkel tárgyaljon, kikkel beszéljen a határon túli magyarság helyzetéről, kik legyenek azok, akikkel megoldásokat kell találni a különböző nehézségekkel. Ugyanis hát mindig a legitimitás az a legfontosabb kérdés, hogy ki az, akit a vajdasági magyar közösség támogat, és aki mögött áll, hiszen tudjuk, ismerjük ugye a szerb kormány álláspontját is, és a magyar kormány álláspontját is, ők azt mondják, hogy nem kívánnak ebbe beleszólni, a közösség legyen az, aki eldöntse, hogy kiket támogat, és kikben bízik, és nekik az megfelelő, amit a közösség többsége támogat. Úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy most arra kell mindenkit buzdítsak egyrésztről, hogy majd részt legyen a választáson, másrésztről pedig arra, hogy iratkozzon valaki kisebbségi választói névjegyzékre.
2: Fremond Árpádnak, az MNT elnökének köszönjük szépen a beszélgetést.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Választások 2026.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 0 640-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer, 064 131 0 640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A bács-feketehegyi Nikola Gyurkovics általános iskolában a közelmúltban zárult le egy nagyobb közbeszerzés, és jelenleg átfogó felújítási munkálatok zajlanak. A projektum mellett több kisebb fejlesztés és beszerzés is megvalósul, ugyancsak pályázati forrásokból. Az iskolaigazgatóval Lakatos János beszélgetett.
2: Faragó Péter iskolaigazgatót arról kérdezem, hogy hogyan alakult a diákok létszáma itt évkezdéskor?
3: Szeptember 1-től iskolánkban 342 tanuló van, 22 tagozat. Az iskolában két nyelven folyik az oktatás, a szerb, illetve a magyar nyelven. Magyar tagozatok száma az összesen 9. Idén 19 magyar elsős iratkozott be az iskolánkba. Ez a létszám egyel több, mint tavaly, amennyi volt. Összesen körülbelül 150 magyarul tanuló tanulónk van. Az iskola év jól indult, minden rendben van. Egy váltásba folyik a munka most már lassan 2 éve. Van elég tantermünk, és hát reméljük, hogy ez a létszám ez továbbra is megmarad.
2: És hogyan tudták kihasználni a nyári szünetet a szokásos karbantartások, felújítások közül? Mit sikerült elvégezni?
3: A nyári szünetben az iskola udvarát tettük rendbe, kivágattuk az elszáradt fákat, illetve levágattuk az elszáradt gallyakat, mind az iskola előtti térben, illetve az iskola mögötti részen is.
2: És jelenleg milyen munkálatok folynak az iskola területén, és mik a terveik, mik az elképzeléseik?
3: A nyáron kiírtuk a közbeszerzést a javításokra. A tartományi titkárság jóvoltából tudtunk megtenni, ugyanis 6 millió dinárt hagyott jóvá a titkárság az iskola belső területének a beszerelésére, illetve javítására. A külső részen pedig az elrozsdásodott és kiukat csatornáknak a cseréjére, illetve a tetőszerkezet azon részének a cseréjére, ahol beázások történtek. A közbeszerzés sikeresen lezárult, és 2 hete indultak meg a munkálatok. Először az iskola emeletét fogjuk rendbe tenni, ugyanis ugye a beázások ott tettek nagyobb kárt a plafonban, illetve a falakban. A tervek az, hogy egy negyed részét az iskolának lezárjuk, és amikor azt befejezték a munkások, akkor mennek a másik részre. Ez nagyjából még egy hónapig fog tartani. Ezzel párhuzamosan pedig megindultak a külső javítások is, a csatornák cseréje, illetve a tetőszerkezet cseréje is. Nyertünk még egy pályázatot a tartományi titkárságnál, ez pedig a tervdokumentációnak a kidolgozására, ugyanis az iskolának elfogyott eddig a tervdokumentációja, mindent megcsináltunk, amit megcsinálhattunk, és még, mivel elég nagy alapterületű iskolánk van, illetve nagyon sok az üveges rész, a nem energiatakarékos nyílászárók cseréjére van a tervdokumentáció kidolgozása most, illetve a padlónak a cseréjére, mind a folyosón, mind pedig az irodákba, illetve a tanáriba. Tervezzük még az idénre, hogy a számítógép parkot kezdjük felújítani, ugyanis már az iskolában lévő számítógépek, amik elmondhatjuk, hogy relatív még jók, de nagy részük már inkább elöregedett, és ugye ezeknek a cseréjére most már szükségünk van. Hasonlóképpen még néhány taneszköz hiányzik szaktantermekből, illetve az osztálytermekből. Szeretnénk az udvart is tatarozni, tervezzük, hogy egy nyári kabinetet, egy nyári tantermet csinálunk ide az udvarba, parkosítani szeretnénk továbbra is, illetve a programaktivitások közül pedig hasonlóképpen a tartományi titkárság jóvoltából ismét szervezhetünk egy tábort a Kátai tanyán, azzal, hogy az idén nem a kis tudósok fognak oda elmenni, hanem a sajátos nevelési igényű gyerekek. A Magyar Nemzeti Tanács tól nyertünk pályázatot, ez az alsó osztályokban a magyar házi olvasmányokra lesz majd elköltve. A hiányzó házi olvasmányokat pótoljuk a könyvtárban, illetve a Montenegrói Nemzeti Tanács részt vettünk egy pályázatukon, ott pedig egy elektromos kivetítő vásznat nyertünk, méghozzá jó nagyot, és a meszelés után pedig tervezzük, hogy az iskola előcsarnokába fogjuk felszerelni, és akkor gyakorlatilag egy mozitervet is tudunk majd létrehozni az előcsarnokban ennek köszönhetően.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anetta, a híradó témáiból. Ma éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában. Szeptember 27-én benyújtja lemondását Alekszandar Vučić, és őszi műsorrácsra váltott médiaházunk, következnek a részletek. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portálján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Sinisa Máli, ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük személyi számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük.
4: Holnaptól, ahogy azt megígértük, szeptember 22 és 25-e között minden jogosult megkapja a 6000 dináros egyszeri támogatást. Kedden elsőként a részvény alap jogosultjai, a nyugdíjasok, valamint a pénzbeli szociális támogatásban részesülők kapják meg az összeget. Szerdától péntekig, vagyis szeptember 23 és 25-e között a többi jogosult számára is kifizetik a támogatást. Szeretném megköszönni Szerbia minden állampolgárának. Ez jelentős eredmény, amely az államháztartás stabilitását mutatja. Ugyanakkor mindig segíteni kell azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.
3: Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök a Rádió Beograd 1-nek. New Yorki látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére, azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New Yorki útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről.
5: Beszélni fogok a mi álláspontunkról, de beszélni fogok mindazokról a megtévesztésekről is, amelyeken az elmúlt nem 15, hanem 30-35 évben keresztül mentünk, a hamis elvekről, a kétszínűségről, a kettős mércéről, és mindarról, ahogyan is amilyen módon magyarázták nekünk, hogy ki kell adnunk embereinket a hágai törvényszéknek, és akkor majd tejben, vajban fürdünk, minden virágba borul. Mi pedig nagyjából zsákokban adtuk át őket, és cserébe semmit sem kaptunk. Számos megállapodást aláírtunk, és minden egyes általunk aláírt megállapodást megszegtek azok is, akik garantálták ezeket, nem csak valamelyik másik fél a régióban. Úgyhogy sok mindenről lesz még mit mondani, és azt hiszem, az emberek a mai világ eseményeiben is felismernek majd olyan dolgokat, amelyekből megérthetik, mi zajlik más térségekben is, nem csak a mi Szerbiánkban. Én pedig Szerbia pozíciójáért és népünk jogaiért fogok küzdeni.
3: Gőzerővel zajlik a munka lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld- és alapozási munkákat végeznek, a területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld- és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját, emellett a vízelvezető kiépítése is zajlik. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől, A lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai hídlábánál. Ercsi Hargita, a Városi Tanács beruházásokkal megbízott tagja a mikrofonnál.
0: Ez a városrész most egy hatalmas átalakuláson megy keresztül. Maga a körforgalom az már, hogyha fölülről tekintenénk meg, ugye akkor már kirajzolódik a pontos nyomvonala az utaknak, de igazából a szegélyköveknek a lehelyezése van folyamatban. Ezen kívül a vízelvezetőknek az elhelyezését csinálják most. Későbbiekben majd a kövek még egy rétegkő fog rá kerülni, és végül pedig az aszfaltréteg. Most itt tömörítést végeznek. A kivitelező az tartja a határidőket, tehát az azt jelenti, hogy valamikor október végén fejeződik be maga a kiépítés.
3: Eredményhirdetéssel és felhőtlen ünnepléssel zárult a 12. Moholi Parasztolimpia tegnap késő délután. A helyi hangárnál megszervezett egésznapos rendezvényen az embert próbáló ügyességi feladatok és a rottyogó bográcsok mellett a közösségi összefogásé volt a főszerep. Horváth Kátai Orchidea és Vajtai Viktória tudósítása.
2: Kora estére kiderült, kik lettek idén a legügyesebb szakácsok és a legrátermettebb parasztolimpikonok. A körömpörkölt főző versenyen nem csak a gyakorlott mesterek, hanem a fiatalok is megmutatták tudásukat. A Mórahalmi diákok már 5. alkalommal látogattak el Moholra, és felkészültségüket bizonyítja, hogy az idén 3. helyet értek el. Magó Emma, Mórahalomról.
6: Az osztálytársaim a csapattársakkal, és sajnos a tanárunk nem tudott eljönni, de mi képviseltük az iskolát, az osztálya.
7: Mi a titka a jó pörkölt receptjének? Ugye 3. helyezettek lettetek, hogyha jól tudom. Mi a titka?
6: Hát a titka szerintem a jókedv és a csapat összetartása.
2: A hagyományos csapatjátékokban, mint a traktor és talicskatolás, a bálagúrítás vagy éppen a tojásdobálás rendkívüli összpontosításra és finom érzékre volt szükség. Utóbbi versenyszámban a tojások épségének megőrzése jelentette a legnagyobb kihívást. A festett betyárok nevű formáció az első 4 évben mindig a 2. helyen végzett, idén azonban 86 ponttal sikerült megszerezniük az első helyet. Pálfi Krisztián, Magyar Kanizsáról.
8: Idén ez a 4. vagy 5. alkalom, hogy én részt veszek ezen a Moholi Parasztolimpián. Így már ez egy hagyományá vált, hogy a Moholi barátaim hívtak meg legelőször ide, és akkor minden évben ugyanez a csapat megmaradt. Néha egy-egy ember cserélődött, készülni őszintén nem szoktunk, tehát így gyakorlatilag mindig itt találkozunk így mind az 5-en, és akkor belevágunk, maximumot nyújtunk, és amire elég lesz.
2: A díjátadón dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is jelen volt, aki személyesen gratulált a nyerteseknek, majd megosztotta gondolatait a hagyományőrző eseményről és annak közösségépítő erejéről. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
9: Csak körül kell nézni, itt sok ezer ember van, és hogyha az egész napot veszük gorcső alá, akkor még többen. A gyerekek tele van az ugrálóvár, jó a hangulat, és hát egy hagyományápoló rendezvény ismer itt a bálarakástól kezdve a traktorhúzáson át, a minden más ilyen paraszti munkához kapcsolódó versenyszámok vannak. Ez is egy olimpia maga műfajában. Úgyhogy örülök annak, hogy ennyi autó is van, tehát egész Vajdaság itt van ma Moholon.
2: A díjak átadása után sem állt meg az élet Moholon. A gyermekprogramokat és a kézműves foglalkozásokat követően késő estében nyúló zenés táncos mulatság zárta a 12. parasztolimpiát.
3: Őszi műsorát se váltott médiaházunk, a Pannon TV-ben újra lesz közbeszéd és közügyek, emellett pedig más népszerű tartalmak is várják a nézőket. A grillbetyárok és a délbánát ízei is új évaddal jelentkeznek. A két rádió munkatársai pedig már hajnalban ébresztőt fújnak, a Pannon Rádióban visszatért a reggeli csapata, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig napindítóval ébredhetnek, és a körhintára is jegyet válthatnak. Agárdi Gábor és Vajtai Viktória összeállítása.
2: Visszatérnek a jól ismert műsorok, de újdonságok is helyet kapnak a Pannon RTV őszi kínálatában. A Pannon televízió képernyőjén hétfőnként ismét jelentkezik a közbeszéd, ahol fontos kérdésekről értekezünk közel egy órában. A hét többi napján pedig a közügyek várja a nézőket. Hírek, információk, elemzések egy helyen. Hétköznaponként 18 óra után. Keddenként a forog a kamera, szerdánként pedig a Délbánát ízei várja a nézőket. Október 31-től pedig új évaddal jelentkezik gasztravetélkedőnk, a grillbetyárok. Októbertől pedig a vajdasági településeket bemutató kincses ládánk is visszatér. Minden hónap utolsó péntekén a Zenezóna várja a klippek, a jó zenék szerelmeseit. A rádióban is visszatérnek a népszerű tartalmak. A Pannonban már 6 órától ébresztőt fúj a reggeli csapata, hétköznaponként 6 és 10 óra között. Vasárnaponként pedig ismét jön a Best of reggeli. Emellett lesz csendháborítás, non-stop hip-hop, fitzóna, egészségpercek és sok minden más is várja a hallgatókat a 91,5-ön. A Szabadkai Magyar Rádió is már 6-tól ébreszti a hallgatókat. A 107,1-en napindítóval indul a reggel. Közélet, politika, kiemelt témák egészen 10 óráig. A Mozaik mellett pedig délután 16:30-tól a körhinta pörög tovább. Az őszi kínálatban az aranyalbum a legszebb melódiákkal vár mindenkit. A Muzsikál a mozi pedig elhozza a legismertebb film és sorozat zenéket, ahogy a moziban vagy a tévében hallhatták. Persze a Slágergyár és a Vasárnap napi kívánság műsor is jelentkezik. Aki pedig még ennél is több tartalomra vágyik, az böngészze a pannonrtv.com-ot, vagy a Facebook és Instagram oldalunkat.
3: A pontos idő 16 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Élményösszesítő ifjúsági találkozót tartottak Doroszlón, és ma ismét pályára lép a TSC. Jönnek a részletek. Bőséges a kínálat a szabadkai tejpiacon, már megjelentek a savanyítani való zöldségek, emellett a krizantémot is meg lehet vásárolni. Az újdonságok mellett a régi áru is megtalálható. Nézzük, mit mennyiért szerezhetünk be. Balogh Sára riportja.
10: A szabadkai tejpiac kínálatában már megjelentek a savanyítani való zöldségek. A paprikának kilónkénti ára méretétől függően 80-120 dinár, a savanyítani való uborkának 150 dinár kilója. Megjelent még emellett a sütni való paprika is, annak 100-120 dinár kilója. A déli gyümölcsök széles kínálata is elérhető a tejpiacon. Szelecki Magda, árus.
11: Déli gyümölcsből indul a mandarin, ami 400 dinár, a citrom az egész évben van, az 200 dinár kilója. Indul a kivi, ami 3-400 dinár, gránátalma 400 dinár. A banán egész évben van, a 160 dinár, és akkor itt vannak a barackok, meg a szőlők, ami még hazai termék.
10: Az újdonságok mellett természetesen a régi áru is megtalálható a tejpiacon. Valkovics István asztala is roskadozott a friss zöldségektől.
12: Többnyire zöldségek, saláta, uborka, krumpli, répa zöldség, paradicsom és fokhagyma. De külön megemlíteném a kovászos uborkát, ami saját gyártmányom, és nagyon szeretik a vevők.
13: Az árak hogyan alakulnak ma?
12: Hát úgy lassan kezdenek emelkedni, most már krumpi ára is, de azért még tartható ez az ár. Gondolom a saláta egy kicsit talán drága 100 dinár, de a többi, hát a megszokott áron megy. Vöröshagyma 100, krumpli 100, zsákra 80, paradicsom 130.
10: Kígyózott a sor a húspultok előtt is. Az árusok elmondása szerint a legtöbben a vasárnapi menühöz szerezték be a hozzávalókat. Tari Gizella, árus.
14: Csirkétű kezdjük, az minden nap van. Van házi baromfiaink, tyúkpakas, van pulykánk, egész héten hozzuk a pulykákat, van darabóva egészbe, vannak kakasok, vannak tyúkok, vannak kacsák. A kacsákat már az idejéket hordjuk.
13: Milyen árban mozognak?
14: Hát mondjuk a csirke most egy kicsit megugrott, mert az élő főjebb ment. 400-é adjuk kilóját, a kacsának 800, a pulykának egészben 1000 dinár, de vannak darabokban, külön árak vannak. Van pedig a kakas tyúk, ezek a nagyfehérek, az 450. A házi tyúk, kakas 800 dinár.
10: Mindezek mellett az ősz egyik legkedveltebb virága, a krizantém is megtalálható a szabadkai tejpiacon, ára 500 dinár.
3: Csaknem 150 gyerek vett részt az élményösszesítő ifjúsági találkozón Doroszlón, a segítő Szűz Mária egyházmegyei kegyhelyen. A fiatalok Vajdaság több településéről érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot, és különböző közösségi programokon vegyenek részt. Csernai Panna riportja.
15: Temerinből, Zentáról, Csantavérről, Felsőhegyről, Szabadkáról és más vajdasági településekről is érkeztek gyerekek a doroszlói Mária kegyhelyre. Érkezés után közösen megtekintették a felújított Mária szobrot. Olá Anikó, Szent Tamás.
16: Én azért jöttem, mert már így nagyon szeretek kirándulni, meg ilyenek, és én nagyon jól érzem itt magam.
15: A nap folyamán többféle program várta a gyerekeket. Kiütőcske, kötélhúzás, zsákban ugrálás, röplabdázás, focizás és karkötőkészítés. A résztvevőket 4 csoportba osztották. Huszák Szofia, Zenta.
17: Zentáról érkeztem, és nagyon jó.
15: Mi tetszik itt a legjobban neked?
17: Hát az, hogy imádkozunk, meg hogy labdázhatunk.
15: A játékos programok mellett a lelki feltöltődés is fontos volt az eseményen. Ivkovics Róbert diakónus a csend és az elcsendesedés fontosságáról beszélt a gyerekeknek, zenével is kiegészítve a foglalkozást.
18: Kitértem a Királyok első könyvében szereplő történetre, Illés prófétáról, amikor nem a tűzviharban, nem a földrengésben fedezi fel Isten jelenlétét, hanem a lány szellő susogásában. És valahogy ez az, ami hiányzik belőlünk manapság, hiszen zaj vesz minket körül, hogy megálljunk, csendben maradjunk, és úgy figyeljünk oda Istenre, aki szólni akar hozzánk, és éppen ebben a csendben tud igazán minket megérinteni, és ebben a csendben tudjuk meghallani az ő hangját.
15: A találkozó a közös programok mellett az ismerkedésre és a barátkozásra is lehetőséget adott. Sőt, a gyerekek a doroszlói Szentkút vizéből is vihettek haza a családjuknak. Főtisztelendő Horváth Ákos, kegyhelyigazgató, Doroszló.
19: Sárnap délután, amikor már a gyerekek otthon a saját közösségeikben részt vettek szentmiséken, és délután pedig ide zarándokoltak az egyházmegye különböző településeiről, hogy együtt legyenek, megosszák a nyári élményeiket, ugye egy élményösszesítő találkozónak is hívjuk ezt az ifjúsági zarándoklatot. Az én feladatom annyi volt, hogy az ide érkező, talán először hozzánk zarándokló gyerekeknek meséljek egy kicsit a Szentkútról, hogy egy kicsit közelebb hozzam hozzájuk ezt a helyet, hogy valami lelki táplálékot is vihessenek magukkal a helyről, hogy jobban megismerjék, hogy hol is vannak, hova is zarándokoltak, mi is a különlegessége ennek a helynek.
15: Az ifjúsági találkozó dicsőítéssel és szentségimádással zárult.
20: Sport.
3: A nagybecskereki döntetlen után ma ismét pályára lép a TSC, amely hazai pályán a Dubocsicát fogadja. A topolyai csapat 9 forduló után továbbra is veretlen a ligában, 5 győzelemmel és 4 döntetlennel a tabella második helyén állnak. A csapat célja ezúttal is a 3 pont megszerzése és a veretlenségi sorozat folytatása. A keretből Tomovics sérülés miatt ezúttal is hiányzik, a többi játékos várhatóan bevethető lesz. A klub egyértelmű célja a bajnoki cím és a Szuperligába való visszajutás. A találkozó 16 órakor kezdődik a TSC arénában. Nenad Miliást, a TSC vezetőedzőjét hallják.
21: Hazai pályán játszunk a Dubocsica ellen. A Dubocsica a tabella közepén van, úgy mondanám, megerősítették a csapatot és hoztak néhány játékost. Legalábbis ezt olvasom jelenleg, de természetesen nekünk az a prioritásunk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és az a fontos, hogy megfelelően kezdjünk, és megszerezzük a 3 pontot.
3: A pontos idő 16 óra 19 perc, híradót hallottak.
20: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 20 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős és szeles időre számíthatunk, számottevő csapadék nem lesz a térségben. Kedden borult lesz az ég felettünk, a csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul. Én mára megköszönöm figyelmüket, holnap Maráci Barabás Mónika érkezik a friss hírekkel, most pedig a stúdióba érkezik Csernai Panna, ő szórakoztatja majd a rádió hallgatóit.
1: Régi zenék, új információk.
20: Fedezze fel a kettőt együtt.
1: A 107,1-en.
20: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
2: Itt az SMR-ben.

0: Pörögjenek velünk.
1: A 107,1 MHz.
0: Körhinta.
2: Köszöntöm a hallgatókat, visszatért Körhinta című műsorunk. Újra pörögnek a legjobb slágerek, amelyek ritmust adnak a nap hátra lévő részének, így mindenképp tartsanak velünk egészen 20 óráig. Máté és Mirella nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok, a születésnaposoknak pedig örömteli napot, jó egészséget. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünnepeljük a Magyar Dráma Napját. Madách Imre, Az ember tragédiája című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. A nap célja tehát felhívni a figyelmet a magyar dráma irodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése, újabb alkotások létrehozása. Tehát minden, ami fontos és érinti önöket, arról szó van és szó lesz most délután is. Közérdekű információk, időjárás, út- és határhelyzet jelentés, de minden kerek órán érkezem rövid, aktuális hírekkel is. Hétfő van, így 18 óra 30 perctől érdemes lesz minden mesekedvelőnek a rádiót figyelni. Egy különleges világba mélyülünk el. Búzás Zsuzsanna szerkesztésében Mesés percek című műsorunk vár mindenkit nagy szeretettel. Aki tegnap lemaradt volna, tehát az izgalmas történetről, vagy annyira tetszett neki a mese, hogy még egyszer meghallgatná, akkor itt a lehetőség. Továbbá pedig ne feledjék, ha van bármilyen megjegyzésük, hozzászólásuk a műsorhoz, vagy rendelkeznek út- és határhelyzeti információval, írják meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra, vagy pedig a Facebookon. Az adásvezető technikus Sóti Tamás, a mikrofonnál Csernai Panna. Kezdjük hát a műsort az Animal Cannibals-el.
3: Ki ez, nem ő?
4: Ki?
3: Tudod, a srác az Animal Cannibals.
4: Tényleg, ugye te vagy a kuka MC?
5: Igen.
3: Jó, repelj már nekünk valamit.
5: Jaj, ne már, búzni jöttem.
4: De, repelj bármit.
5: De mit?
3: Tök mindegy, ami az eszedbe jut.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak. 107,1. Itt csak retrós láger megy.
3: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Megtört!
1: Körhinta, pörögjenek velünk!
2: Útközben is forog a körhinta. Az utolsó információim szerint rendőri ellenőrzésre lehet számítani Topolya kijáratánál, Szabadka felé, illetve a szabadkai Iván Szárics szakközépiskolánál is radaroznak a rendőrök, így hát vezessenek óvatosan és körültekintően a közlekedési szabályokat betartva. Különben Szabadkán és környékén jelenleg 20 fokot mérhetünk, az esti órákban derült időjárás várható, éjszaka tiszta lesz felettünk az ég, csapadék nem valószínű, a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek 12 és 14 fok között alakulnak majd. Most zenélünk tovább, majd kerek órán rövid hírekkel érkezem, addig is jó rádiózást!

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Választások 2026.
7: A politikai szerepvállalás és a politikai indítékok nem befolyásolhatják az oktatás menetét a szerbiai egyetemeken, jelentette ki Dejan Vukstanković, ügyvivő oktatási miniszter Kruševácon. Hangsúlyozta, a politikát szigorúan el kell választani az egyetemektől, és reményét fejezte ki, hogy minden felsőoktatási intézményben rendben megkezdődik az új tanév. Stanković szerint az egyetemi válság nem válhat senki politikai lehetőségévé. Mint mondta, az oktatók és a politikailag aktív hallgatók szabadon vállalhatnak politikai szerepet, ezt azonban nem tehetik meg a felsőoktatási intézmények területén. Hozzátette, hogy az egyetemeken folytatott politikai tevékenységet a törvény tiltja.
9: Választások 2026.
7: Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál, Szabadkán. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai hídlábánál. Elkezdődött a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadkán. A fesztivál egész héten várja a gyerekeket és a gyermekszínházi előadásokat kedvelő felnőtteket. Az előadások 10 órakor délben, illetve 17 órakor kezdődnek, a helyszínek pedig a Népszínház, a Jadrán színpad és a Gyermekszínház. A belépés ingyenes, a részletes program a fesztivál honlapján a lutfest.szobotica.net címen található. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszakán tiszta lesz felettünk az ég, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek 13 és 16 fok között alakulnak majd Vajdaságban. Holnap szeles marad az idő, élénk erős helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, délután 17 és 19 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
3: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 8 órától.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
12: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
13: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban. Körhinta!

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: Ajánló következik.
1: Aktuális közéleti és politikai témákról kérdezzük holnapi vendégünket, aki nem más lesz, mint dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A folytatásban pedig egy aktuális témával folytatjuk műsorunkat, hiszen az ősz kezdetével megnyitotta kapuit a bölcsőde, az óvoda és az iskola. A gyerekek egyre többet találkoznak egymással, és egyre többen is vannak nagy közösségben, ezért a vírusok idén is tarolnak. 10 órától pedig mozaik.
2: Így van, a mozaikban oktatási és kulturális témákkal is jövünk, illetve programajánlatokkal. Szép évfordulót ünnepel Magyar Kanizsán a Jován Jovanovics Zmáj általános iskola, 125 éves, mi pedig az intézmény igazgatóját keressük fel. Őszi gyertyafényes koncertsorozat indul a Szabadkai Zsinagógában, a programokról és a jegyértékesítésről érdeklődünk, illetve elhozzuk a várható nyugatbácskai programokat is, részletek a holnapi mozaikban.
1: 107,1 MHz holnap is.
3: Ajánlót hallottak.

0: szédülés nélkül.
1: Körhinta.
2: Örögjenek velünk hétköznaponként a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Körhinta.
1: Így igaz, pörögjenek velünk, és figyeljenek, mert most egy kis zenei történelem fog következni, de viccet félretélve nem annyira történelem, inkább csak annyi a dolog, hogy 62 éves lett a Doors második albuma, a Strange Days. A lemez felvételei 1967-ben kezdődtek a legendás Los Angeles-i Sunset Sound stúdióban, és szeptember 25-én már meg is jelent az album, mindössze 9 hónappal a zenekar bemutatkozó lemeze után, és az album egyébként az amerikai albumlistán a 3. helyig jutott. Jim Morrison sötét, filozófus szövegei, a pszichedelikus hangzás és a legendás cirkuszi figurákat ábrázoló borító együtt tették igazán különlegessé a lemezt, amely több mint 6 évtizeddel később is ugyanúgy képes bizony beszippantani a hallgatót. Következzen most egy klasszikus zeneszám az albumról, a Love Me Two Times című dal, amely egyébként bekerült a Billboard Top 30-ba is.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Örögjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. Őszi műsorvárcsra váltott médiaházunk. A Panon RTV-ben mától minden hétfőn újra lesz közbeszéd, a többi hétköznapon pedig közügyek, emellett pedig más népszerű tartalmak is várják a nézőket. A Grillbetyárok és a Délbánát ízei is új évaddal jelentkeznek. A két rádió munkatársai pedig már hajnalban ébresztőt folytak, a Panon Rádióban visszatért a reggeli csapata, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig napindítóval ébredhettek, és hát a körhintára is most már jegyet válthattak. De hogy egy picit arról is beszéljünk, hogy a mai napon mivel készül a Pannon televízió műsora, így hát figyeljenek, mondom a részleteket. 18 óra után közbeszéd lesz, mint már említettem is, hogy visszatér. Ez lesz egy beszélgetés műsor, ugyebár a közéleti műsor a tévében, majd Kalamár is, utána pedig sporthétfő 19 óra 30 perctől, majd híradó, és azután 20 óra 40-től egészen 21 óra 15 percig az idei Gyöngyös Bokréta fellépéseit tudják visszanézni, mégpedig a Pannon Televízió és a Vajdasági Televízió felvételeit láthatják. Majd szubjektív is lesz, Elritkó Nóra, a pedagógus, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítója, aki a szociális kompetenciák iskolai szerepről beszélget majd a műsorvezetővel. Utána közbeszéd, ismétlés és híradó ismétlés lesz látható a tévé képernyőjén. Itt a rádióban pedig most zenélünk tovább, jönnek a jobbnál jobb slágerek, kerekórán pedig rövid hírekkel érkezem.
2: Sometimes I get a good feeling, yeah.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Kedvenceit.
1: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Választások 2026.
3: A politikai szerepvállalás és a politikai indítékok nem befolyásolhatják az oktatás menetét a szerbiai egyetemeken, jelentette ki Dejan Vukstanković, ügyvivő oktatási miniszter Kruševácon. Hangsúlyozta, a politikát szigorúan el kell választani az egyetemektől, és reményét fejezte ki, hogy minden felsőoktatási intézményben rendben megkezdődik az új tanév. Stanković szerint az egyetemi válság nem válhat senki politikai lehetőségévé. Mint mondta, az oktatók és a politikailag aktív hallgatók szabadon vállalhatnak politikai szerepet, ezt azonban nem tehetik meg a felsőoktatási intézmények területén. Hozzátette, hogy az egyetemeken folytatott politikai tevékenységet a törvény tiltja.
0: Választások 2026.
3: Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál, Szabadkán. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai hídlábánál. Elkezdődött a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadkán. A fesztivál egész héten várja a gyerekeket és a gyermekszínházi előadásokat kedvelő felnőtteket. Az előadások 10 órakor délben, illetve 17 órakor kezdődnek, a helyszínek pedig a Népszínház, a Jadrán színpad és a Gyermekszínház. A belépés ingyenes, a részletes program a fesztivál honlapján, a lutfest.szobotica.net címen található. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszakán tiszta lesz felettünk az ég, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek 13 és 16 fok között alakulnak majd Vajdaságban. Holnap szeles marad az idő, élénk, erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, délután 17 és 19 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.

0: Pörögjünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Retro Kavalkád.
0: A 107,1-en.
1: Útlezárásra kell számítani Szabadkán szeptember 21-e és 30-a között. Szennyvíz csatorna építési munkálatok miatt lezárják a Kőrös utcát a forgalomtól a Kopaunik utca kereszteződéséig. A munkálatok szakaszosan zajlanak, minden nap reggel 7 és délután 16 óra között teljes útlezárásra kell számítani, azon kívül pedig a forgalom rendesen zajlik. A kivitelezés idején a közlekedőket arra kérik, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A munkálatok a Tiszta Szerbia projekt keretében zajlanak. De most a körhinta forog tovább, jobbnál jobb zenék még lesznek, úgyhogy tartsanak velünk mindenképp. Majd 18 óra 30 perctől mesés percek, Szoknyához nőtt Katinka történetét meséljük el önöknek, maradjanak velünk.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben megtudhatjátok Katinka történetét, akinek igen nehezen indult az iskola, de mégis sikerült elengednie anyukája szoknyáját. Hogy hogyan történt mindez? Már is megtudhatjátok a mai mesélőnktől, aki nem más, mint Csernai Panna. Fogadjátok szeretettel!
1: Torton Ákos, szoknyához nőtt Katinka. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, aki oda nőtt a mamája szoknyájához. Bizony, folyton folyvást a mamája mellett volt. Óvodának színét se látta, hírét se hallotta. A mama babusgatta nyakra főre, s füröztötte tejben, vajban, tejszínhabban. Mi lesz ebből, mi lesz ebből? Sopánkodott a nagymama. Az egyik is, a másik is. S a nagymamákkal a rokonság, a rokonsággal a szomszédsággal a félváros. Mi lesz ebből a kislányból? Szoknyához nőtt Katinkából. Csak Katinka nem törődött ezzel, s Katinka mamája. Közben teltek múltak az évek, s Katinka iskolássá cseperedett. A nagy nap reggelén együtt mentek az iskolába. Szégyen ide, szégyen oda, együtt álltak be a sorba. A mamája volt a párja, az ő kezét fogta. Mindenki megmosolyogta. Hanem már másnap nem maradhatott a mama az iskolában. Ki kellett mennie az osztályból. Benne az osztályban szívet tépően zokogott szoknyához nőtt Katinka. Mama, mama, mamácska, ne hagyj itt! Veled akarok lenni, haza akarok menni! Fel is állt vagy 20-szor, hogy hazamenjen, de a tanítónéni nem engedte. A déli harangszó is könnyes szemmel érte. A könnyek miatt meg se látta a reávárakozó mamáját az iskolakapuban. Azt szaladt hozzá, s ölelte, csókolta. A következő napokban késve ment Katinka az iskolába, mert odahaza hol ide, hol oda bújt el, és sok időbe tellett, amíg a mamája megtalálta. Az iskolában pedig egyre csak pityergett. Hiába volt kedves hozzá a tanítónéni, azt se bánta, hogy a többiek mulatnak rajta. Konokul hajtogatta a magáét. Haza akarok menni, haza akarok menni. Haragudott a szomszédjára, haragudott a fél osztályra, a táblára, a katedrára, haragudott az iskolára. Telt múlt az idő, az osztály már a betűkkel barátkozott. Ám most nőtt meg csak a tanítónéni gondja, mert a makacs kis teremtés, akinek odahaza mindig mindent megengedtek, félbeszakította a magyarázatot, és ráfogta az O betűre, hogy bizony az A betű. Máskor pedig az óra közepén Katinka kijelentette, hogy bizony neki elég volt az iskola mára, veszi a táskáját, sapkáját, s hazamegy a mamájához. A tanítónéni először méregbe gurult, de másodszorra, harmadszorra nem állta útját. Hagyta, hadd menjen. Szinte észre sem vette. Közben persze a fejét törte váltig. Mit évő legyen Katinkával? Addig törte a fejét, amíg egy öreg, tapasztalt tanítónéni jó tanáccsal nem szolgált neki. Hogy mi volt a jó tanács? Azt nem árulom el nektek. Csak annyit mondok, hogy a tanítónéni nem kímélte a lábát, és sorra látogatta Katinka nagymamáit és rokonait, amíg egy szép napon mamástól állított be szoknyához nőtt Katinka az osztályba. A tanítónéni tüstént elültette mellőle a szomszédját, s ha hiszitek, ha nem, a mamája telepedett melléje az iskolapadba. Diadalmas boldogság ragyogott szoknyához nőtt Katinka arcán, fény lett a szeme, mosolygott a szájacskája. Szegény mama ott kuporgott a szűk iskolapadban, elzsibbadt a kezelába, megfájdult a karja, derek a vála, kékzöld lett az arca. Végre valahára dél lett. Kinyílt az iskola kapuja, kitódult a sok gyerek, de egyik se szélett el, mind szoknyához nőtt Katinkára vár, aki a mamájával ült az iskolapadban. Lett nevetés, amikor meglátták. A nagypadban kuporgástól szegény mama otthon mozdulni se tudott. Leragyott egy székre. Főzd meg az ebédet, rendelkezett Katinka, de a mama meg sem moccant. Mit főzzek, hiszen nem is vásároltam, motyogta. Veled voltam az iskolában. Takarítanom is kellene. Éhes vagyok, éhes, hangoskodott Katinka. De aznap nem került ebéd az asztalra. Be kellett érje egy karé libazsíros kenyérrel. Vetetlen volt az ágy, takarítatlan a szoba, mert szegény mama egész áldott délután a leckéjét körmölte, hiszen másnap újra iskolába kellett mennie. Este gondterhelt arccal aludt el. Másnap reggel, amikor a mama is vette a táskáját, Katinka kérve kérlelte. Édes mamám, csak az iskola kapuj kísérj el. Hagyd itt a táskádat, inkább vásárolj be, takaríts ki és főzd meg az ebédet. Ám a mama a fejét rázta. Nem lehet, Katinkám. Veled kell mennem az iskolába. Megígértem a jó tanítónéninek. Ne gyere, édes mamám, rimánkodott Katinka. Otthon a te helyed. Majd én megmagyarázom a tanítónéninek, hogy nem töltheted feleslegesen az idődet az iskolában. Attól kezdve Katinka megváltozott. Ha nem is a legjobb, de jó tanuló lett belőle. Megszerette az iskolát, s fogadni merek, hogy az iskola év végére már alig-alig fognak emlékezni az iskolatársai, hogy szeptemberben mindenki szoknyához nőtt Katinkának hívta.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, a mai mesében szoknyához nőtt Katinka történetét hallhattátok. Remélem nektek sokkal könnyebb iskolába járni. Sok élmény vár ott rátok, és nagyon sok új barát, akikkel közösen lapozgathatjátok a könyveket. Én legközelebb is egy kedves vendéggel és egy aranyos történettel várlak titeket. Addig is legyetek jók, és olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más? 19 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Választások 2026.
4: A nagybecskereki katolikus temetőben ma megkoszorúzták az első világháborúban elhunyt katonák emlékhelyét. A megemlékezésen Puskás János, a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület tagja mondott alkalmi beszédet. A nagy háborúban a környéken 500 katona vesztette életét, többségük az osztrák-magyar hadsereg kötelékében szolgált. Sokan a nagybecskereki katonai kórházban hunytak el. Az első katonát 1914. szeptember 21-én temették el a katolikus temetőben. A múlt század 60-as éveiben felszámolták a katonatemető néven ismert parcellát. A katonasírok közös keresztjét a Szent György lovagrend bánáti priorátusa újította fel 2019-ben. Két évvel később pedig anyaországi támogatásból 4 márványtáblát állítottak köréje, melyeken 258 katona neve olvasható. Koszorúzott az MNT, a VMS, a Szent György Lovagrend, a Szatmári Karolina Leány Kollégium és a Becskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület. Új korszerű sportpálya készül Gunarason. A korábbi rossz állapotú aszfaltpályát felújították, jövő tavasszal pedig kosárpalánkokkal, valamint mobil tenisz és röplabda hálóval bővítik. A településen utcafórumot is tartottak, ahol a helyiek dr. Juhász Bálintnak, a tartományi képviselőház elnökének tehették fel kérdéseiket, és megoszthatták észrevételeiket.
1: Választások 2026.
4: Sport. Nem jött össze a 3 pont megszerzése hazai pályán a TSC-nek. A liga 10. fordulójában Dubocsicát fogadták a topolyaiak, és a mérkőzés gól nélkül döntetlennel ért véget. Bár a csapat nem titkolt célja továbbra is a bajnoki cím megszerzése és a Szuperligába való visszajutás, ezzel a döntetlennel a tabella 3. helyére csúsztak vissza, igaz, a veretlenségüket továbbra is sikerült megőrizniük. A TSC javítási lehetősége következő összecsapása szombaton lesz. Idegenben játszanak a Borac 1926 ellen, amely jelenleg a tabella élén áll. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszakán tiszta lesz felettünk az ég. Csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek 13 és 16 fok között alakulnak majd Vajdaságban. Holnap szeles marad az idő, élénk, erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható, délután 17 és 19 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: 107,1-en.
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt nálunk a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai

0: Körhinta az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en. Közérdekű információval folytatjuk a körhinta utolsó óráját. A Szabadkai Egészségház értesítése szerint a héten a megszokott rend szerint dolgoznak az orvosi rendelők, kivéve az Újzsedniki Egészségház holnap és szerdán 13 óra és 20 óra között, csütörtökön és pénteken 7 óra és 14 óra között fogadja a pácienseket. A tavankuti rendelők kedden és csütörtökön 7 óra és 20 óra között, szerdán és pénteken 7 óra és 14 óra között várja a betegeket. A Nagyfényi Egészségház holnap és holnap után, tehát kedden és szerdán 7 óra és 14 óra között, csütörtökön és pénteken 13 óra és 20 óra között dolgozik. A hetes számú egészségház rendezője kedden és csütörtökön 7 óra és 20 óra között, szerdán és pénteken 7 óra és 14 óra között dolgozik. Továbbá pedig a Kisbajmoki Egészségház kedden, szerdán és pénteken 7 óra és 20 óra között, csütörtökön pedig 7 óra és 14 óra között fogadja a betegeket. Bővebb információ a Pannon RTV honlapján is olvasható, a közérdekű menüpontra kattintva. De most zenéljünk tovább, következik a Bikini Együttes.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Ajánló következik.
1: Aktuális közéleti és politikai témákról kérdezzük holnapi vendégünket, aki nem más lesz, mint dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A folytatásban pedig egy aktuális témával folytatjuk műsorunkat, hiszen az ősz kezdetével megnyitotta kapuit a bölcsőde, az óvoda és az iskola. A gyerekek egyre többet találkoznak egymással, és egyre többen is vannak nagy közösségben, ezért a vírusok idén is tarolnak. 10 órától pedig mozaik.
2: Így van, a mozaikban oktatási és kulturális témákkal is jövünk, illetve programajánlatokkal. Szép évfordulót ünnepel Magyar Kanizsán a Jován Jovanovics Zmáj általános iskola, 125 éves, mi pedig az intézmény igazgatóját keressük fel. Őszi gyertyafényes koncertsorozat indul a Szabadkai Zsinagógában, a programokról és a jegyértékesítésről érdeklődünk, illetve elhozzuk a várható nyugatbácskai programokat is, részletek a holnapi mozaikban.
1: 107,1 MHz holnap is.
3: Ajánlót hallottak.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Gyerek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. Elérkeztünk a műsor végéhez, a körhinta most megáll egy pici időre, holnap folytatjuk, de maradjanak még a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, ugyanis a következő órában, a rövid híreket követően, a nosztalgia szárnyán a legjobb exiós slágereket hozzuk el önöknek, 21 órától pedig esti koktél, üdítőzenei turmix itt a Szabadkai Magyar Rádióban. Holnap 6 órakor a napindító csapatával ébredhetnek, Rafek Violetta szerkeszti, Agárdi Gábor pedig vezeti a műsort. A Mozaikban számítok a figyelmükre, a jó zenék kíséretében izgalmas témákkal érkezem majd. Mára viszont megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédik Szuzanna, műszaki munkatárs Sóti Tamás, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek további kellemes rádiózást és szép estét!

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Amikor a jó barát okozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Választások 2026.
3: A nagybecskereki katolikus temetőben ma megkoszorúzták az első világháborúban elhunyt katonák emlékhelyét. A megemlékezésen Puskás János, a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület tagja mondott alkalmi beszédet. A nagy háborúban a környéken 500 katona vesztette életét. Többségük az osztrák-magyar hadsereg kötelékében szolgált. Sokan a nagybecskereki katonai kórházban hunytak el. Az első katonát 1914. szeptember 21-én temették el a katolikus temetőben. A múlt század 60-as éveiben felszámolták a katonatemető néven ismert parcellát. A katonasírok közös keresztjét a Szent György Lovagrend bánáti priorátusa újította fel 2019-ben. Két évvel később pedig anyaországi támogatásból 4 márványtáblát állítottak köréje, melyeken 258 katona neve olvasható. Koszorúzott az MNT, a VMS, a Szent György Lovagrend, a Szatmári Karolina Leány Kollégium és a Becskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület. Új korszerű sportpálya készül Gunarason. A korábbi rossz állapotú aszfaltpályát felújították, jövő tavasszal pedig kosárpalánkokkal, valamint mobil tenisz és röplabdahálóval bővítik. A településen utcafórumot is tartottak, ahol a helyiek dr. Juhász Bálintnak, a tartományi képviselőház elnökének tehették fel kérdéseiket, és megoszthatták észrevételeiket.
4: Választások 2026.
3: Sport. Nem jött össze a 3 pont megszerzése hazai pályán a TSC-nek. A liga 10. fordulójában Dubocsicát fogadták a topolyaiak, és a mérkőzés gól nélkül döntetlennel ért véget. Bár a csapat nem titkolt célja továbbra is a bajnoki cím megszerzése és a Szuperligába való visszajutás, ezzel a döntetlennel a tabella 3. helyére csúsztak vissza, igaz, a veretlenségüket továbbra is sikerült megőrizniük. A TSC javítási lehetősége következő összecsapása szombaton lesz. Idegenben játszanak a Borac 1926 ellen, amely jelenleg a tabella élén áll. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszakán tiszta lesz felettünk az ég. Csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek 13 és 16 fok között alakulnak majd Vajdaságban. Holnap szeles marad az idő, élénk, erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható, délután 17 és 19 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
5: 20 és 21 óra között.
6: 20 és 21 óra között.
7: Exiusz lágerek a 107,1-en.
8: Idézzük fel együtt
9: az egykori legnagyobb exiusz lágereket.
7: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
1: Tekerje fel a hangerőt. És...
2: Ne állítson az állomáskeresőn.

0: óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A Nosztalgia Szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Leijona Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

A retróból sosem elég. 107,1 SMR.

0: stresszes nap után lazítson. Lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: álljon meg egy darra,
1: dőljön hátra a foteljében,
0: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót
2: a 107,1-en.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktélst a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Nincs rohanás, nincs stressz.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt. A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exjús lágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.